0: Lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
1: Az időjárásról.
0: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Az időjárásról.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Minden.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Az időjárásról.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Andy, köszönti a kedves hangatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de megtehetik azt is, hogy a Facebookon, facebook.com/cegledradio, ékezetek nélkül, tehát ide is írhatnak nekünk, leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni, és a kérdésünk egy ismerős kérdés, már feltettük korábban is egy alkalommal, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez a valaki lehet egy kolléga, lehet egy családtag, lehet akár ön is, de mindenképpen meglepő, vicces vagy extrém okokat várunk, hogy miért történt felmondás a munkahelyen, és mivel már beszélgettünk erről a témáról, így azt kell, hogy mondjam, hogy maradtak bent üzeneteink, nem is kevés, szerencsére elég népszerűnek tűnt ez a téma, úgyhogy a bent maradt üzenetekkel kezdünk, de hogyha van, akinek van kedve elküldeni az új válaszokat, azt is megteheti, tehát az említett elérhetőségeken, és már is megyünk Lászlóval. A főnök bruttóba beszélte a bért, a kolléga meg nettóba értette. Hát igen, ez egy tipikus félreértés, hogyha nincs meg az, hogy abból még valamennyit adózni kell, és nem ennyit fog készhez kapni, akkor az egy nagy meglepetés fizetéskor. Ezek szerint meg is szűnt a munkaviszony. Katalin azt írja, nem tud olyan korán felkelni. Hát igen, ezt meg lehet érteni, hogyha valaki ezzel nem számolt, hogy mondjuk reggel 8-ra bent kell lennie, és ez neki nem működik, akkor nem ezen a munkahelyen van a helye. Azt írja nekünk Levente, hogy egy nap után, másnap reggel bejött, és mondta, hogy Afrikában a nagynéni meghalt, és örökölt egy bányát, úgyhogy nincs más hátra, menni kell. Hát igen, mondjuk ennél az indoknál azt mondom, hogy én is, hogyha örökölnék egy bányát valahol, akkor menni kell, csak azt nem értem, hogy miért kell akkor ilyen indokkal oda menni. Meg is történhetett, de ez mondjuk 1000-ből egy ilyen eset van, de még lehet, hogy keveset mondtam. Kicsire az esélye, ez tényleg így volt, minden esetre ő talált egy indokot, és hát így el is búcsúzott a munkaadójától. Ja, és igen, azt akartam mondani, hogy mindenképpen írhatnak munkaadók is, hogy milyen felmondásokkal találkoztak, miért ne hallgathatnánk meg az érdekes sztorikat a másik oldalról is. Szabolcs azt írja, hogy első nap egy kolléga műszak végén mondta, hogy ő ennyiért már pedig nem dolgozik. De egy nap után hogy derült ki? Esetleg, hogyha napi bérezés van, akkor lehetett ez így, de egyébként én teljes joggal elhiszem. Dávid azt írja, hogy első fizut megkaptam, másnap rosszul is lettem, többet nem voltam ott. Igen, ez is egy módszer, és azért mondom, hogy mind a két oldalt meghallgatjuk, azt is, aki felmondott, aki látta, hogy valaki felmond, vagy akinek felmondtak, úgyhogy minden jöhet, és megyünk is tovább Ákos üzenetével. Senki sem közölte velem, hogy a 15 lakótársammal csak 75 négyzetméteren kell osztozkodni, úgyhogy el is jöttem onnan, ez Hollandiában történt. Hát egyébként most ha kiszámoljuk, hogy akkor nagyjából 5 négyzetméter jut egy-egy emberre, és ez egy, főleg, hogyha egy közös tér, akkor végképp nagyon durva. Én pár napot voltam olyan szálláson, ahol így közösen voltunk elszállásolva, de az egy kirándulás alatt volt, és még az is megterhelő, hogy egy légtérben vagyunk ennyien, de hát hogyha ezt hosszú távon kellett volna csinálni, hát az igazán kellemetlen, úgyhogy Ákos, megértem a döntésedet. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Néhány zene után már folytatjuk is, de ha addig üzenetet írna, megteheti a 0635 925 925-ös SMS számon.

itt a ceglét hangja is a mai kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott a munkahelyén. 0635-925-925-ös vagy kívánságukat ceglidradio.hu. Ismerős lehet a téma, korábban már foglalkoztunk vele, ezért korábbról bennmaradt kérdésekkel, vagyis hát pontosabban válaszokkal megyünk tovább a műsor elején. Azt írja nekünk József, hogy egyik volt munkatársam, már sajnos meghalt, azt mondta, azért mond fel, hogy ne tudja vonni a tartozását az egyik

0: telefonos szolgáltató. Hát ez is egy módszer, de itt igen, azért el kell gondolkodni, hogy biztos, hogy rendben mennek el a dolgok, hogy eleve van egy levonás beállítva, és hogy azt ne tudják tovább vonni, ezért én nem dolgozok tovább, szóval ennek biztos, hogy nem jó a spirális vége, azt gondolom én. Tünde azt írja, hogy elment haza váltóruhát hozni, mert elfelejtette, azóta senki sem látta. Hát lehet, hogy nagyon messze lakik, és még bármikor megérkezhet. Detti azt írja, hogy második napon neki nem mondták, hogy ennyit kell dolgozni és bent lenni az irodában. Igen, ez nagyon ilyen Y-generációsnak hangzik, aztán ki tudja. Ugye ők náluk nem akarok ilyen általánosságokat kimondani, vagy ilyesmi, nem biztos, hogy nem igaz mindenkire, de hogy sokkal könnyebben váltanak munkahelyet a fiatalabb generáció tagjai, nem terveznek egy egész életre ott maradni, és igen, néha az is meglepi őket, hogy itt bizony bent kell lenni, és sok munka van. Azért a Covid óta, mióta a home office eléggé elterjedt, azóta sok minden megoldható otthonról is, de ez nem mindenkinek fekszik, ez a fajta munkaviszony, úgyhogy igen, hát megtörténhet. Csilla hosszabb e-mailjével megyünk tovább. Velem történt, nem mondtam fel, ráutalom magatartást tanúsítottam csak. 10 év után beleesett az a bizonyos utolsó csepp a poharamba. Milliárdos vállalkozás, de a mindennapi motivációs szöveg, hogy a villanyszámlát se termeljük ki. Szépen kikapcsoltam a számítógépet, lassan rendet raktam az íróasztalomon, elrendeztem a papírokat, királynősbe vágtam magam, felvettem az akkor igen menő fehér szörmekabátomat, kistáska a várra. Annyit mondtam azért a szeretett kolléganőmnek, hogy szia, és felemelt fejjel kivonultam az ajtón. 4 nap múlva rákérdezett a főnök élettársa, hogy mégis mikor megyek, mondtam neki, hogy 7 főn. 6 éve nem értem oda, életem legjobb döntése volt. Igen, hát ebben a műsorban senki nem állítja azt, hogy biztos, hogy az a jó döntés, hogy felmondunk, vagy hogy biztos, hogy az a rossz döntés. Egy olyan munkahelyről eljönni, ahol egyébként nem feltétlenül érzi jó magát az ember, az lehet, hogy nem tűnik rossz döntésnek, de ez idővel fog kiderülni, és úgy látszik Csilla esetében ki is derült, hogy tényleg jól döntött, amikor a felmondást választotta. Nézzünk még egyet Ágnestől. Csoki gyárban dolgoztam, egyik este egy gyors szalagon jöttek a csoki golyó függelékek. Meg volt beszélve a mellettem állókkal, hogy az érkező tálcán ki melyik helyre teszi be a golyókat, csak így lehetett gyorsan csinálni. A mellettem álló kis csaj össze-vissza pakolta, hiába szóltam neki. 1 óra múlva már tiszta ideg voltam, akkor jött a műszakvezető nő. Mondtam neki, hogy én most átöltözök és hazamegyek, holnap jövök leszámolni. Kérdezte, hogy mi a baj, és elmondtam neki, hogy a kis csaj mindig az én lyukamba teszi a golyóit. Ez egyébként egy vicces megfogalmazás, és hogyha másért nem is, akkor emiatt nagyon megért, hogy leírtad a sztoridat. Persze a felmondás rész az nem feltétlenül volt jó neked, bár akkor nem dicsekednél ezzel a sztorival. Szerintem egyébként ez így jól alakult, hogyha nehéz valakivel együtt dolgozni, akkor is el kell gondolkodni azon, hogy itt van-e a helyed, és ez a sztori ilyen szempontból úgy látom akkor jól alakult. Ágotának is, vagyis Ágnesnek is köszönjük szépen, és hamarosan folytatjuk a Cegléd hangját azzal a kérdéssel, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan!

0: már is folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott a munkahelyén. 0635 925 925, kívánságkukac@ceglidradio.hu az elérhetőségeink, SMS és e-mail jöjjön ezekre, és hát ezzel a témával már foglalkoztunk, ezért korábban bent maradt válaszokkal megyünk tovább. Dóra azt írja, első munkanap, ebédszünet után elfelejtett visszajönni, senkinek sem szólt, kb. 2 óra múlva érték utol telefonon, mire közölte, hogy ő meggondolta magát, mégsem akar itt dolgozni. Rengeteg ilyen esetünk van, amiket már felsoroltak a kedves hallgatók, és csak azt nem értem, hogy miért nem lehet egyébként normálisan szólni. Tehát előbb-utóbb ezt úgyis érzékeli valaki, vagy eléri telefonon, mint ahogy ebben az esetben is, de hogy miért nem lehet megmondani direktbe, korrekten, hogy ez van, nem tetszett, ne várjatok vissza. Szerintem ez egy teljesen működő dolog, minden esetre nem sokan teszik ezt meg. Eszter azt írja, egy tehenészetben a felhajtó kolléga az első fejés után azt mondta, inkább hazamegy, mert ezek a tehenek neki túl nagyok. Hát igen, azért nagyon kis tehenekkel meg nehéz dolgozni, az a helyzet, úgyhogy nem gondolt át, hogy valóban tényleg ezt akarja csinálni, és amúgy ijesztőek, persze én is azt mondom, bár én a lovaktól jobban tartok ilyen szempontból, de azokat meg nem igazán szokták fejni. Na mindegy is. László írja, hogy új kollégának nem tetszett, hogy valaki a Kacsamesék refrényét énekelte munkaidőben, DuckTales, bocsánat a performanceért, de ide volt írva, és megpróbáltam autentikusan előadni. Hogyha emiatt valaki fölmond, akkor az én környezetemben a barátok sem maradnának meg, mert én rendszeresen éneklek ilyeneket, bocsánat. Erzsébet azt írja, én mondtam fel azért, mert nem vállaltam be a vérvételt és a Covid-oltást. Egyébként igen, hát megoszlanak erről vélemények, hogy most az jó volt-e vagy nem, én oltott vagyok egyébként, de hogy sokan tartottak ettől, és hogyha a cég ezt rá akarja erőltetni valakire, hát akkor ez benne van a pakliban. Ugye, ha jól emlékszem, olyanok voltak azért, hogy kilátásba helyezte a munkáltató a munka ideiglenes megszüntetését, hogyha nincs valaki beoltva, mert akkor nem jöhet be a többiek közé. Ilyenek aztán voltak, de ennél nagyobb nyomást talán nem gyakoroltak, de ebben nem vagyok biztos, úgyhogy bele sem menjünk jobban. Nézzük inkább Tamás üzenetét. A 8. munkanapomon mondtam fel, mert a csapatban mindenki szerb meg bosnyák volt, egész nap hablatyoltak, én egy mukot se értettem, németül persze egyik sem tudott rendesen, így elegem lett. Hát egyébként igen, ez nagyon kellemetlen, mikor olyan közegbe kerülsz, hogy próbálkoznál, de sem magyarul, sem németül nem tudnak beszélni, és kiszorulsz így a perifériára, nem igazán tudsz kommunikálni senkivel, az igen hamar idegörlő tud lenni, és egyébként a 8 nap is szép teljesítmény. Én azt mondom, hogy én annyi sem bírtam volna feltétlenül. Barbara azt írja, a munkavállalom felmondott, mert nem engedtem el szempilláshoz. Hát igen, túl szigorú főnök voltál, ez most már kiderült, legközelebb majd átgondolod ezt a döntésedet, persze csak viccelek. Alexandra azt írja, ruha volt, eladó pozi, órákon keresztül a bejáratnál kellett állnom, és köszönöm a vásárlóknak. Szóltam, hogy én ebben meg fogok őrülni, legalább 6 hajtogassak, pörögnöm kell, mire az volt a válasz, hogy nálunk ez a pörgés. Azonnal hazamentem. Hát igen, de gondoljon bele, a munkaadó is, tehát az, hogy köszönnek a boltban, az egy tök jó dolog, de hogy valakinek ez legyen a feladata, hogy köszöngessen, és neki a jó napot kívánok, és a sziasztok az egész napi szövege, hát az kicsit örjítő lehet, ezt aztán mindenki beláthatja. No, kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, második alkalommal foglalkozik ezzel a kérdéssel a Ceglét hangja, és még mindig van néhány bent maradt üzenetünk, aztán pedig jönnek az új üzenetek, ha ön is küldene, megteheti a 0635 92 95 5-ön, vagy a kívánság kukac@ceglidradio.hu címen. Patrícia azt írja, hogy postai kézbesítőnek jött egy fiatal lány Németországban, kb. 3 hét után felmondott, mert túl hideg volt télen. Aha, tehát postás volt tulajdonképpen, és arra nem számított, hogy hideg lesz télen. Ez igen, meglepő dolog, de azt hiszem, hogy ebből tanult, és innentől kezdve bármilyen munkahelyre megy, lehet, hogy fog rá számítani, hogy télen a szabadban nincs annyira meleg. Angél azt írja, péksőben 2 óra munka után azt mondta a srác, hogy nem bírja a zsemle szagát. Aha. Lehet, hogy a kiflikkel, kenyerekkel nem volt baj, de a zsemle szag, az mondjuk tényleg kellemetlen tud lenni hosszú távon. Én megértem. Laci, az Ózdi postán volt egy srác, aki nem ment dolgozni egy hétig, mert elrabolták a saját kocsija csomagtartójában, de később meg tudott szökni, mert nála volt a pótkulcs. Sírtam a sztorin, úgy tudom, már nem kellett mennie többet. Egy postás mesélte. Fú. Tehát azt mondta, hogy valaki a saját kocsijának a csomagtartójába zárta, és erre volt egy hétre, és egy hét után valamikor meg tudott szökni, hiszen nála volt a pótkulcs. Van baj, azt kell, hogy mondjam, de nagyon köszönjük az üzenetet, értékes hozzászólás, és hát nem ötleteket akarunk adni, de ezt szerintem, hogyha valaki nem akar bemenni dolgozni, ezt elsütheti, hogy a saját kocsijába rabolták el. Csilla azt írja, hogy nem gondolta, hogy ennyit kell dolgozni, a sebészeti osztályon fel is mondott egy hét után. Igen, ez azért durva, mert hogyha valaki orvosnak tanul, vagy akár egészségügyi szakmunkásnak, vagy bárminek, azért abba bele kell ölni némi időt, és kell hozzáértés, és kell tanulni, és aztán meglepődik, hogy sokat kell dolgozni. Jó, az tény, hogy mondjuk egy amerikai tévésorozatban nem feltétlenül ugyanazt látjuk, mint ami a valóság, bár ezek inkább, ugye, ha egy kórházas sorozatra gondolt, mint a Vészhelyzet, vagy a PIT, vagy ezek, azért ott pörgős a munka, hiszen egy unalmas kórházat minek vinnének sorozatra. Lényeg az, elkalandoztam egy kicsit, hát igen, az egészségügyben sokat kell dolgozni, de erre azért számíthatott volna a kedves jelölt. Norbert azt írja, hogy 200 méterrel messzebb kell sétálni a másik buszmegállóba, mert csak az a busz jön a munkahely felé. Tehát ő, neki volt egy kényelmes megszokása, ha jól értem, elsétálni az adott buszmegállóig, de a másik, ami 200 méterre van, már túl messze van, ezért ő inkább nem jön el dolgozni, de azt nem értem, hogy akkor minek találnak ki ilyen indokokat, miért nem tudják azt mondani, hogy nem szeretnék itt dolgozni, nem erre gondoltam, és próbálnak indokokat kitalálni, amitől még nevetségesebb lesz az egész. Na mindegy, de pont erről szól ez a műsor, köszönjük a válaszokat. Kitti azt írja, a szerződés kötéskor meglepett arccal kérdezte, hogy itt majd pénzt is kell kezelni, mert akkor ő nem írná alá mégsem. Eladónak jelentkezett kisboltba. Azért az megtörténhetett volna, hogy csak kártyával lehet fizetni, akkor ugye neki nincs sok dolga vele, esetleg csak beütni, de nem kell átvenni, nem kell visszaadni. Így viszont lehet, hogy megijesztette a munka. Hát igen, azért vannak készpénzes üzletek még a világon. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérésünk, de a jó hírem az, hogy már a bent maradt üzenetek végére értünk. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? A ma érkezett új üzenetekkel folytatjuk a zenék és a hírek után.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és ithatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Az időjárásról.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, már is megyünk tovább a mai témánkkal, ami nem más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott, és hát ismerős lehet a téma, egy előző adásban már foglalkoztunk ezzel, nagyon sok bent maradt válaszunk érkezett, akkor ezeket már kipipáltuk, és jönnek azok a válaszok, amelyeket ma küldtek el önök a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac@ceglidradio.hu e-mail címre, és hát elég sok üzenetünk jött, az is lehet, hogy három adásos lesz ez a téma, mert hogy tényleg sok az üzenet, nem is húzom tovább az időt, kezdjünk bele. Nekem azért mondtak fel, mert nem adtam el 17 darab Tibi csokit egy nap, csak 3-at, ezt Barbara írta nekünk. Hát volt egy limit, ezt kellett volna hozni, de hát ezek szerint nem sikerült. Orsi azt írta, a jelöltünket behívták máshova próbanapra. Persze ott nem felelt meg, és hetekig könyörgött, hogy vegyük vissza. Na de mi történt, visszavettétek vagy nem? Aztán itt van Márti üzenete, kis ovisom és én hányós hasmenőssel otthon maradtunk, és én teljesen legyengültem, kiszáradtam, egy hét volt az egész sztori, mire visszamentem a főnököm, kis előadást tartott arról, hogy mit képzelek magamról, hogy neki kellett helyettem dolgozni. Érdekes, mert másik három kolléga végezte a feladataimat, közöltem vele, hogy nem Hawaii-on lógattam a lábam, neki is hasonló szépeket kívántam, amiket én éltem át egy hét alatt, és felmondtam, ő pedig meglepődött. Hát szerintem ezen ne lepődjön meg már, mint hogy eleve hogy lehet így bánni a munkavállalójával, meg hát egy betegséget azt hiszem, hogy meg lehet érteni, mert az minimum azért, ha nem is mindenkit, de az emberek 99%-át előbb-utóbb utolér egy betegség vagy vírus. Veronika a következő, nagybátyám éveken keresztül minden családi eseménynél mesélt egy srácról, aki a próbanapos volt náluk éppen a temetkezési cégüknél. Na fiam, ezt így, azt úgy az elhunytal, látszott az arcán a pánik, és kereste a menekülési lehetőséget. Épp valami papírmunka következett, főnököm, kiugrok a boltba cigit venni. Persze, fiam. Bátyám a többieknek, na ez a 18 éves srác se jön vissza, fogadjunk. Hát tévedett, 10 évvel később visszatért, de már egyenesen bátyja házához. Főnököm, bocsi a késésért, meghoztam a cigiét, ja, és feleségül vettem közben az unokahugod. A fiú, akiről a történet szól, később a párom lett, és ő is elmesélte ezt, mikor egyszer meglátta, hogy hé, neked a kaszás a rokonod, kicsi a világ. Tehát akkor a sztori végén te összejössz ezzel az úriemberrel, akiről szólt, lement cigit venni, és 10 évvel később visszajött házasként, akkor gondolom, hogy elvált, hogyha a párod is lett, legalábbis, ha jól sikerült értelmeznem a szöveget, kacifántos, de tényleg kicsi a világ. Emese a következő, leúztam a kártyám a munkaidő végén. A főnök erre odajött, hogy de nincs kipakolva az egész raklap, erre én, de vége a munkaidőnek, leúztam a kártyát. Maradjak itt ingyen dolgozni? Válasz? Én ezt így nem mondtam ki. Felnevettem és megkérdezte, valami gond van esetleg? Jaj, már nincs. Azonnal jatállal felmondok, és egy heted van kiküldeni a fizetésem és az összes papíromat. Hát ez mondjuk kemény hozzáállás. De igen, ez szerintem olyan dolog, amit nem árt előre letisztázni. Vannak olyan munkahelyek, ahol elmondja a főnök, hogy nem érdekel a munkaidő vége, ha te hamarabb végzel, akkor sincs probléma, ha kész a munka. Tehát legyen meg a feladat. Hogyha ezt letisztázzátok előre, hogy esetlegesen ilyen elcsúszások lehetnek, de hogyha valamit le kell pakolni, mert le kell pakolni, akkor az legyen meg, és akkor maradj egy kicsit tovább. Szerintem ezek tök jól működő dolgok, hogyha előre le vannak tisztázva, hát itt nem voltak, és felmondás lett a vége. De hogy még milyen felmondásos sztorik vannak, kiderül néhány zene után, tartsanak a Ceglét hangjával a továbbiakban.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Folytatjuk a Cegléd hangját, kedves hallgatók, az FM 92-ön a Cegléd rádióban. Mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott? Ez a mai nap kérdése már második alkalommal, de már csak az új válaszok maradtak hátra, nem a régi bent maradtak, úgyhogy aki ma írt nekünk, az figyeljen, de még ön is írhat a 0635-925-925-ös SMS számra. Anett írja, hogy pultos kolléganő 2 óra munka után hívott, hogy megjött neki, váltsam le kicsit, míg hazamegy átöltözni, soha többet nem jött vissza. Annyi sztorinak ez a vége, és olyan egyszerű indokokkal próbálják lerázni a kollégákat, munkaadókat, és miért nem lehet az igazat megmondani, hogy hát ő nem jött be, nem akarja ezt csinálni, köszönjön el, és akkor nincs az, hogy számítunk rá, várjuk vissza, vagy egyebek. Kitti a következő,

0: a néninek jött óvodába a kollégina, kb. Egy hétig bírta, zaj, sok gyerekek, stb. Majd egy reggelen bejelentette, hogy nagyon fáj a feje, ő inkább felmond, és ez történt. De itt legalább szólt, tehát ezt mondom, ez is már valamilyen szintű korrektség. Neki nem jött be az a nyüzsgés, és kijelentette, hogy inkább felmond, nem pedig, hogy otthon maradt, mert fáj a feje, és nem jön be soha többet, hanem elmondta. Ez nekem sokkal szimpatikusabb. Otto azt írja, hogy a legtöbb ember munkája felesleges, arra jó csak, hogy így élje le az életét. Ez elgondolkodható kérdés, ez inkább filozófia, a témánk szempontjából majdnem, hogy jelentéktelen, de valahol mégsem, mert hogyha valaki megtalálja a hivatását is, amit élvez, és el tud benne helyezkedni, szerintem az tök jó dolog. Erre kell törekedni, és lehet, hogy ezért sokan fel is mondanak egy adott munkahelyen, mert nem az, amit kerestek, csak legyenek szívesek a kedves munkavállalók úgy felmondani, hogy ne számítsanak arra, hogy visszatér, mert csak hazaugrott WC-re, vagy nem tudom. Zsolt üzenete igencsak érdekes, azért mondott fel a kolléga, mert tudta magáról, hogy büdös a szája. De hát ezzel lehet tenni, szerintem azért vannak módszerek, és hogyha tudja magáról, az egy dicséretes dolog, de ezért ne zavarjon másokat, és akkor neki nincs szüksége pénzre, vagy hogyha máshova megy, ott nem lesz büdös a szája. Most csak ezt próbálom felfogni. Érdekes, de igen, mi ilyen nevetséges és extrém okokat keresünk a felmondásra, ez pontosan ilyen. Gábor üzenete, próbaidős dolgozó, leltár alatt por ment a szemébe, hazament, és soha többet nem láttuk. Annyi üzenetnek ez a vége, hogy már kezdem felhúzni magam, kedves hallgató. Mi az, hogy por megy a szemébe, hazamegy, de nem szól senkinek, hogy nem jön vissza. Miért nem lehet egy telefon dobni, hogy ez nem az volt, köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok, nem tudom. Itt van Erika üzenete, kézbesítőnek jelentkezett a srác, de nem tudott biciklizni. Első nap futott a kolléganő mellett, másnap pedig már nem jött. Mondjuk ezt meg tudom érteni, hogy biciklis futárként futni kell egy kolléganő mellett, aki próbálja betanítani. Na igen, talán ezt én se csinálnám, és erről még nem volt szó, de tök jó indok, a fiatalságnak mindenképpen Sándor írta, nem volt wifi. És hogyha nincs wifi, akkor nem tud telefonozni, akkor nem jó a munkahely. Úgyhogy igen, hát ez egy tényleg extrém indok volt, és még vannak ilyen extrém indokaink, még kettő blogban jelentkezik ez a mai műsor, úgyhogy tartsanak velünk, ha tehetik, és ha van kedvük, írják meg, hogy mi volt a legnevetségesebb ok, amiért valaki felmondott.
1: Következzen egy friss

0: let me go. Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
0: Az időjárásról.
1: Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

Továbbra is a legnevetségesebb okokat keressük, amiért valaki felmondott, most lehet ez egy munkavállaló, lehet egy ismerőse, lehet, hogy ön volt az, lehet, hogy egy munkaadó mesélje a sztorit, hogy miket látott. Például most egy ilyen következik Anna Máriától. Nálam felmondott a takarító, mert takarítani kellett. Micsoda meglepetés. Amúgy igen, hát nem lehet csak azt csinálni egész nap, hogy mondjuk nem tudom, telefonomat nézegetem, vagy ilyesmi, hanem ott vagyok takarítani, és akkor meg kell csinálni azt, amit vállaltam. Azért ez meglepő tud lenni, így teljesen megértető, hogy ezután felmondott. Tehát a legnevetségesebb okokat keressük, és hogyha önnek is van ilyen, a 0635-925-925-re ezt elküldheti, de van egy kívánság, kukac@ceglirádió.hu nevezetű e-mail címünk is, ide is jöhetnek üzenetek. István ide írt nekünk. Egy zoknis cégnél dolgoztam, én húztam a zoknikat a fémlábakra. Hétig volt a betanulás, 9-re már ugrált a szemem, úgy ott hagytam, mint a húzat. Ezután vasutas lettem, 26 éve dolgoztam ott, Szerintem, hogyha nem a te világod volt, akkor jó, hogy eljöttél, és ezek szerint a vasútnál megtaláltad a számításodat. Péterrel megyünk tovább, próbaidős kollégát azért rúgták ki, mert nem volt hajlandó felvenni a cég által biztosított munkásruhát, és olyan büdös mackonadákba jött, hogy nem bírtunk megmaradni mellette. Tehát az tényleg durva, hogyha nadrág szagát, mert hogyha az ember kicsit megizzad, és hónaj szaga van, vagy ilyesmi, az még úgy fejmagasságban el tudja képzelni az ember, de hogy rájöjjön az összes kolléga, hogy a nadrágja ilyen büdös, mackó nadrág, hát ez tényleg durva, de nem ezért volt a felmondás, hanem mert nem volt hajlandó felvenni a cég által biztosított munkaruhát, ami hát tulajdonképpen kötelező. Szóval nem értem. Miklós írja, hogy Németországban vagyok, 1000 éve mindig én mondtam fel, kaszinokban dolgozom, egyszer azért, mert kiabált velem a főnök, faképnél hagytam, majd közöltem vele, beperlem. Az egyiknél kedves voltam, közöltem, tudom, hogy a pótlékok nincsenek kifizetve, miközben a bérpapíron szerepelnek. Mivel szeretek itt dolgozni, így jó lenne a pert kerülni. Nem hitték el, felmondtam, majd pert nyertem. Aztán volt olyan is, hogy közöltem, nekem van életem a munkán kívül is. Nem vették figyelembe, felmondtam a legnagyobb szarban, direkt, mikor semmi emberük nem volt. Hát igen, akkor veled vigyázni kell, azt kell, hogy mondjam, mert te nem feltétlen nézed a komfortot, vagy a komfortérzetet a többieknél, hanem vannak céljaid, és ezt el is éred, úgy látom. Richard azt írja, túl messze van a dohányzó helység, írta a bolond kolléga a felmondásában. Hát ez mondjuk, és meg is indokoltam, úgyhogy a cég el kéne, hogy gondolkozzon, hogy legközelebb kicsit logikusabban felépíteni azt az épületet mondjuk. Azt írja nekünk Éva, hogy nem tudta, hogy végig kell dolgozni az egész műszakot, és pisilni is alig van ideje. Hát igen, végül is a műszak az nem arra van, hogy végig dolgozzon az ember, azért ott sok minden mást is lehetne csinálni, most ötleteink nincsenek, hogy miket, de persze, miért kéne dolgoznia az embernek, hogyha munkahelyre megy, ez szerintem teljesen hiteles. Mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott, még egy blogban visszajövünk, és hát ezen a ponton meg kell jegyezzem, hogy nyugodtan írjanak még üzeneteket, mert hogy elég sok van, ez biztos nem fog beleférni az utolsó blogba, úgyhogy lesz egy harmadik adás is ebből a témából, úgyhogy bátran jöhetnek még az üzenetek, 0635 925 925-ös. Ceglét Rádió.

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók. A kérdésünk nem volt más, mint hogy mi volt a legnevetségesebb indok, amiért valaki felmondott a munkahelyen. Ez lehetett akár ön is, mármint aki felmond, lehetett akinek felmondtak, lehetett egy ismerős, egy kolléga, bárkiről várjuk a sztorikat, és nagyon sok üzenetünk volt, úgyhogy mindenképpen lesz majd egy harmadik adás is ebből. Mindenki biztosan nem fog beleférni, de ne aggódjanak, mert hamarosan, nem holnap, mert holnap egy új témával jövünk, de valamikor még folytatjuk ezt, úgyhogy tartsanak velünk minél többször, hogy nehogy lemaradjon a saját üzenetéről. Majd holnap megírom, hogy milyen indokkal mondtam ma fel, írja nekünk Dávid, hát ezt akkor majd tényleg küld el, hogyha lesz felmondás. Azt hitte, hogy a másik munkahelye jobb lesz, ezt Edittől kaptuk, és hát igen, hogyha azt hitte, akkor ez van. Csak ugye már hallottunk ilyen üzenetről, hogy aki visszapróbált menni utána az előző céghez. József e-mailben küldte el, hogy Covid alatt a 8 órás határozatlan idejű munkaszerződésünket megváltoztatták 6 órásra, és aláíratták velünk. Majd köteleztek minket, hogy ettől függetlenül dolgozzuk le a 8 órát, de a fizetésünket is visszavették, mondván ennyit mi is tehetünk a cég jövőjéért. Nem fizették ki a maradék napi 2 órát, ami havi 40 óra ingyen munkát jelentett. Jobban ment a cég a Covid alatt, mint előtte. Én minden nap 11:30-kor leléptem, felhívott a főnök a harmadik nap, ha még egyszer megmerem ezt csinálni, akkor be sem menjek. Csak annyit mondtam, hogy küldd el a papírjaim, a maradék 26 hívást meg már nem vettem fel, azóta se bántam meg. Hát egyébként igen, hogyha az emberből kisajtolnak mindent, és nem is hajlandóak fizetni, akkor szerintem egy ponton el kell gondolkodni, és tudom, hogy sokan félnek attól, hogy a váltás nehéz dolog, én is számtalanszor váltottam már a korábbi években, de igen, van benne némi kockázat. De azért szerintem, hogyha az ember eléggé akar dolgozni, akkor gyorsan megtanul bármit, és akkor ez működhet. Persze tanácsokat se akarok adni, nehogy miattam veszítse el valaki a munkahelyét, de néha igenis a sarkunkra kell állni. Anna Mária azt küldte el nekünk, hogy mert összevesztem a kollégával, aki régebbtől van a cégnél, és ezért menned kellett, vagy te mondtál fel? Aha, de attól, hogy ő régebb óta ott van, még nem biztos, hogy jobb munkaerő. Nekem ez kicsit fura, de hát oké. Viktor a következő, vasipar, én egyszer szóltam a főnöknek németben, hogy szeretnék holnap egy órával előbb elmenni, hogy be tudjak menni a bankba, mert gond volt a bankkártyámmal, és se pénzt felvenni nem tudtam, se fizetni vele. Azt mondta, persze, semmi gond. Aztán a főnök lánya jött ki, kijött nekem hepciáskodni, hogy majd pénteken 4 után bemehetek a bankba, vagy ha nem jó, akkor jövő héten. Nem tetszett a hangneme, de mondtam neki, hogy holnap fogok bankba menni, de csak erősködött. Még aznap délután megírtam a felmondásom, és másnap reggel az irodában kezdtem, és a főnök elé toltam. Mondta, hogy áthelyez, meg kapok fizetésemelést, én meg rábögtem mosolyogva a lapra, hogy itt írja alá, és mondtam neki, hogy a felmondási időmet Magyarországon fogom tölteni. Ezért igen, érdekes, hogy a főnök egyébként elengedett, ő még benne is lett volna, hogy maradj, vagy áthelyezzen, vagy valami, de a lánya valamiért, a bögyében voltál, vagy nem tudom, mi lehetett a probléma, de ő neki nem tetszett ez a dolog. De milyen alapon engedi a lányának a főnök, hogy beleszóljon, hiszen ő a munkaadód. Nem teljesen értem, minden esetre ez így alakult, úgyhogy köszönjük az üzenetet, és legyen egy ilyen a végén, ami egyébként nagy tanulság az előző két adást tekintve. Anita azt írja, nincs kedve dolgozni már. Hát sok ilyet kaptunk, de itt legalább szólt. Nekem ez a nagy tanulság, hogy egy csomóan nem is szólnak, csak lelépnek valahova, és nem jönnek többet vissza. Mindenki folytatjuk ezt a témát, kedves hallgatók, szerencsére sok üzenetünk érkezett, és fog talán a jövőben is, de a bent maradt üzenetekkel hamarosan tovább megyünk, egy másik alkalommal, holnap új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Addig is vigyázzanak magukra, legyenek jók, és hallgassák a Cegléd rádiót. Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd rádióban.

0: azonnal átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg zseniális hétvégét. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6-ig, kisebb, nagyobb megszakítások. Amár is mutatom, mivel indul a jó reggelt szeglét. A hírek után azonnal Olivia Dean énekel. Maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Csökkenhetnek a kórházi várólisták, új villamosvonal épül Budapesten, folytatódik a meleg idő záporokkal. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról elérhetőek. A véleményeket július 11-éig várják. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, ezt mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, a kormány kiemelten támogatja a tudomány és a technológia fejlesztését. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülni. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatókat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lesz hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. Az elmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani, elszórtan lehetnek záporok. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, késő este 18-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével és a csillagok üzeneteivel. Hát valahogy így áll össze a reggeli műszak. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenét a nap 24 órájában.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a kiváló muzsikákkal. Előtte azonban itt a Jó reggelt Ceglédben már is jönnek a legfrissebb információk. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Csökkenhetnek a kórházi várólisták, új villamosvonal épül Budapesten, folytatódik a melegidő záporokkal. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról elérhetőek. A véleményeket július 11-éig várják. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, ezt mondta a Tudományos és Technológiai Miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, a kormány kiemelten támogatja a tudomány és a technológia fejlesztését. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatókat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lesz hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. Az elmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani, elszórtan lehetnek záporok. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, késő este 18-25 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Millás ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Azonnal folytatjuk a reggeli műszakot, a jó reggel Ceglédet, a Ceglédia kedvenc muzsikáival, hamarosan pedig programokat is ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cellidi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglidi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tojkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Szénekel nekünk, tőle szól majd az I Just Might című közös ismerős. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Folytatódik a meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilága nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit is. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart, Ponyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt.
2: Az időjárásról.
9: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Tartott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, hamarosan pedig a lapszemlének köszönhetően visszatekintünk az elmúlt időszakra. Jól megnézzük, mi történt celeb testvéreinkkel. Tartsanak velem!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Nádas György a napokban vallott a családi drámájáról. Fiai elfordultak tőle, nem állnak vele szóba, és az unokát sem láthatja humorista. Elmondása szerint az örökség miatt vesztek össze a családtagok. Nádas György fia azonban nem így emlékszik. Egy podcastban beszélt arról Nádas György, hogy minden édesanyja halálával kezdődött a szomorúság mellett, ugyanis az örökség rendezése is terítékre került. Ez azonban egy olyan nagy konfliktust okozott a családban, melynek következtében mind a két fia megszakította vele a kapcsolatot, és már egy éve nem látta az unokáit sem. Két nagyfiam van, az egyik zenész, a Kanári-szigeteken él már lassan 4 éve, a másik fiam színész. Mindkét oldalról van egy-egy unokám, 14,5 éves a nagyfiam fia, Olivier, és 3,5 éves lesz Louisa, a kisebbik fiam leánya. Sajnos nem találkoztam velük az elmúlt évben, mert édesanyám halála óta kitagadtak a gyermekei, mondta tehát Nádas György. Még mielőtt én megosztottam volna velük édesanyám örökségét, ők azt hitték, minden az övéké. Én pedig innentől kezdve kilettem paterolva. Sajnos az a baj, hogy nem egyedül vagyok, hanem a környezetemből, ismerősöktől egyre többször hallom, hogy ez a generáció hajlamos ilyesmire. Azóta én és a feleségem le vagyunk tiltva náluk, részletezte a szívszorító történetet. A humorista elmondta, hogy az örökséget saját anyagi helyzet rendezésére fordította. Mint mondta, az fáj neki a legjobban, hogy nem tud semmit az unokáiról. Biztos benne, hogy neki is van része abban, hogy ez a helyzet idáig fajult, de szerinte nem érdemli a teljes eltiltást. Szavait azonban cáfolja az a meglepő bejegyzés, melyet kisebbik fia tett közzé a közösségi oldalán. Isten a tanúm rá, hogy nem akartam ebben a témában megszólalni, de mivel a művész úr éppen körbe sajnáltatja magát a médiában, így nagyon röviden reagálnék rá. Igen, megszakították vele a kapcsolatot a fiai, ahogy a család többi része is. Így kezdte a bejegyzésben, majd kitért rá, valójában nem az örökség körüli vita miatt ment tönkre a kapcsolatuk az édesapjukkal. Nem azért, mert hozományvadászok vagyunk. Egy utolsó jó szándék jegyében nem teregetem ki, hogy mi volt ennek az oka, hogy az őt még mindig kedvelőknek ne romboljuk le a közkedvelt humorista imázsát, cserébe viszont elvárnám, hogy ne játssza tovább az áldozatot, és ne beszéljen se rólunk, se a családunkról a nyilvánosság előtt, írta tehát mindezt Nádas György humorista fia. Hát az a nagy sejtésem, hogy bizony ennek a sztorinak itt még nincs vége.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglid!

0: jazz, Jan.
1: What? I don't understand.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. A való világ után Fenyvesi Barna nem az a lány párjaként vált ismerté, már akinek ismertek ők, sőt, meg is kérte az énekesnő kezét, de a jegyességük alig több, mint egy hétig tartott. A kapcsolatuknak állítólag Fanni hűtlensége vetett véget, bár ő ezt azóta sem ismerte el, így azt, hogy mi az igazság, csak ők ketten tudhatják. A szakítás körüli balhét azonban az egész ország végignézte. Ugyanis elképesztő nyilvános sárdobálás indult be, ami az exek csatájában csak folytatódott, és már a hírek szerint nem az a lány Serleg Albert mellett azóta rálelt a szerelemre, kettőjük viszonya továbbra sem rendeződött. Az exek csatája új évadához kötődően egy reunion epizódra szintén sor kerül, ahol a tavalyi évad szereplői közül többen visszatérnek. Köztük van természetesen nem az a lány és Fenyvesi Barna is, akiknél úgy tűnik pont ott folytatódnak a dolgok, ahol egy évvel ezelőtt abbahagyták. Az egykori villalakú ugyanis azt állítja, annak ellenére, hogy nem az a lánynak új párja van, Opitz Barbie exe, azaz Serleg Albert személyében olykor az éjszaka közepén az ő társa keresi. Ebből a kijelentésből pedig természetesen hatalmas balhé lett, amire Kamarás Norbi is csak kapkodta a fejét műsorvezetőként. A csatorna rövid videójában, ami egy kis betekintést nyújt a Reunion epizódba, látható, ahogyan az egykori sztárpár mind sem törődve a kamerákkal egymásnak esik. Valószínűleg olyan időpontokban jön ez meg, hogy te szeretnél velem kommunikálni, amikor esetleg mondjuk becsicsentesz, vagy bármi ilyesmi vetette fel Barna. Én egy példát tudok erre mondani, amikor ez ténylegesen így volt, az pedig konkrétan a műsor után volt valamikor, de hogy én veled kommunikáltam bármikor azóta bármennyi keveset is, nem tudok ilyet mondani. Viszont ebben teljesen igazad van, volt egy alkalom, válaszoltam, még higgadtam Fanni. Jó, te Sophie is egy hónapja hívott még, hogy ott vagy a ház előtt és menjek le, mert nem vagy képben, és én vagyok az egyetlen, aki meg tud nyugtatni, folytatta a valóságsó sztár. Oké, akkor álljunk meg, velem nem beszéltél, én nem hívtalak, de most megint odafajulunk, hogy elkezdünk vitatkozni. Elkezdesz velem kötekedni, most is mondod, hogy ott volt a barátnőm a ház előtt, és azt mondta, hogy gyere le, mert csak te tudsz megnyugtatni, hát nem is tudok róla, de akkor menjünk bele. Ezt kifütyültem, akkor csináljuk, kelt ki magából Fanni teljesen, de az egyelőre sajnos nem derült, hogy végül sikerült-e rendezniük a vitát, nekem van egy tippem, biztos, hogy nem. Akit érdekel, nem az a lány, és ennek a barna gyereknek a története, az kattonjon a borsonline.hu felületre.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt, még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Folytatódik a meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilága nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit is. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart, Ponyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt.
1: Az időjárásról.
6: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, 18 óráig így lesz ez. Folytatjuk dalokkal, nem sokára programokat ajánlok, és elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Maradjanak velem!
1: Szeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyinformációk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Rom. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Ceglédrádió FM 92.5.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Na ez a dal szól azonnal a hírek után, itt a 92-től, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: Kia. Movement that inspires.
5: A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Folytatódik a meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilágban nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótló buszokkal lehet utazni. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a szokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Magyarországon is látni lehet hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a Földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
8: Az időjárásról.
9: Sok napsütés várható, csak kevés felhő lesz az égen, elszórtan előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz az idő, de egyre többfelé fordulhatnak elő záporok, zivatarok.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózás, na meg remek hétvégét. Folytatjuk azonnal a Cegléd Rádióban a reggeli műszakot a Ceglédiek kedvenc dalaival. A mikrofonnál Süveges András, én vagyok az a műsorvezető, aki hamarosan azt is elárulja, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mottója mondat az, hogy ma nem minden az, aminek látszik. Hogy miért? Kiderül nem sokára. Kos, ma csalódás érhet, melynek valószínűleg valamilyen módon pénzügyi vonatkozása is lesz. Talán egy tartozást nem ad meg valaki, vagy elvárja, hogy te fizess ki egy számláját. A lényeg az, hogy úgy kezeli az ügyeket, ahogy neked nem igazán felel meg. Próbáld objektíven kezelni a helyzetet, és rögzítsd pontosan a feltételeket is, nehogy később az illető másképpen emlékezzen az egészre. Bika, ma egy kellemetlen ember próbál a közeledbe férkőzni, vagy felvenni veled a kapcsolatot. Nem könnyű az ilyen helyzeteket elegánsan kezelni, úgyhogy készülj fel valamilyen ártatlan kifogással, és ügyelj arra is, nehogy belesétálj egy csapdába. Ha pedig egyáltalán nem ért az illető a jelekből, akkor vázold neki konkrétan is a helyzetet. Ikrek, ma feszült helyzet alakulhat ki körülötted, mivel valakiről olyan dolog derülhet ki, amely mindenkit meglep a környezetedben. Ebben a helyzetben te lehetsz az, aki igyekszik megőrizni a hidegvérét, és erre próbálja rávenni a többieket is. Ne az első feszültség legyen az, ami alapján ítéletet mondunk valakiről. Rák, ma előfordulhat, hogy valaki, akihez nyíltan és őszintén közeledsz, valami olyat mond vagy tesz, amitől igencsak meglepődsz. Néha előfordul mindenkivel, hogy rosszul lövi be valakinek a jellemét, és úgy tűnik, hogy ez veled éppen ma fordul elő. Rá se ráncs, egy tapasztalattal gazdagabb lettél. Oroszlán, ma el kell döntened, hogy miként kezeled egy illető dühös kitöréseit és váltakozó hangulatát. Lesz türelmes és megértő, de azért nem muszáj annak lenned. Nincs kőbe vésve, hogy neked mindenki hisztériáit el kell viselned. Közöld az illetővel, hogy máshol másnak adja elő a műsorát, vagy távozz te a helyszínről. Szűz, ma valaki egy problémájával kereshet meg, melyet megosztana veled, és tanácsot, együttérzést vár a cserében. Add meg neki, amit kér, de csak egy észszerű mértékben. Ha ezen is túlmegy a dolog, próbáld megértetni vele, hogy ma nem lesz több időt törődni az ő gondjaival, főleg, hogy neked is van ezekből most éppen elég. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak

0: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
1: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: Reklámot hallottak.
3: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy ma úgy alakul, hogy nemet kell mondanod valakinek a kérésére időhiány, vagy éppen pénzhiány miatt. Talán most egy kicsit részletesebben is el kell majd magyaráznod az okokat, de biztosan megérti az illető, hogy a te erőforrásaid sem mindig végtelenek. Skorpió, ma talán aggódnod kell egy családtagod vagy egy közeli barátod miatt, mivel az illető nagy megmérettetés előtt áll, vagy éppen valamilyen bajba került. A legtöbb azonban, amit tetsz, az ilyen kedves szó is az együttérzés, mivel ezt a helyzetet rajta kívül valószínűleg senki más nem fogja tudni megoldani. Nyilas, ma az intuíciód igen magas szinten működhet, és még olyan dolgokat is megfigyelhetsz, melyek a szemed előrejtve történnek. Egy tekintet, egy félrenézés, vagy egy apró gesztus is megvilágíthat előtted ma titkokat, persze ennek nem biztos, hogy mindenki annyira örülni fog körülötted. Bak, ma a környezetedben valaki feszült lehet, és ez a hangulat könnyedén rád is átragadhat, ha nem vagy óvatos. Nem biztos, hogy most te vagy a megfelelő személy arra, hogy megpróbáld megnyugtatni az illetőt, inkább kerüld el jól messzire, nehogy végül úgy járj, hogy ő szépen lenyugszik, te meg ideges maradsz. Vízöntő. Ma használnod kell a diplomáciai érzékedet és profin kezelni valakit, aki közel áll hozzád, és akinek enyhén szólva is bonyolult a lelki világa. Tartózkodj az éles megnyilvánulásoktól vele kapcsolatban, és ne véleményezz az illető munkáját, gondolatait. Majd később lesz alkalom erre is, de most inkább kerülj el vele minden kontaktust, ha csak nem akarsz mégis tengelyt akasztani vele. És végül halak, nagyon ügyelj arra, hogy ma mindent megfelelően készíts össze, amikor elindulsz valahová otthonról. Kulcs, igazolvány, pénz, telefon. Ezeket akár többször is ellenőrizd. Ne feledkezz meg a vasalóról, a sütőről, a lámpákról és arról sem, hogy rendesen bezárd az ajtót, feledékeny nap várhat rád. Talán a legjobb az lenne, ha listával a kezedben léteznél egész álló nap. Mára ezt üzenték a csillagok.
2: FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban azonnal folytatjuk a legfrissebb infokkal, utána meg a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Folytatódik a meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilágban nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótló buszokkal lehet utazni. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a szokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Magyarországon is látni lehet hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a Földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütés várható, csak kevés felhő lesz az égen, elszórtan előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz az idő, de egyre többfelé fordulhatnak elő záporok, zivatarok.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózás kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. A jó reggelt szegnét folytatódik a reklámok után a dalokkal, programajánlóval, és szólok majd az időjárásról is, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cellédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tojkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen. Ingyen elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt! Jó

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Cegléd Rádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a reggeli műszak utolsó egy óra osztálya. Hírek után azonnal Sam Smith énekli el Unholy című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
8: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Országszerte megkezdődött az aratás. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok már elérhetőek a kormány honlapján. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt héten. A tárcavezető ugyanakkor jelezte, Magyarország energiaellátása biztonságos. A Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, az élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. együtt az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a fővárosnak a táphőt. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New York-i rendezvények sorát, légi bemutató nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A Riporterek határok nélkül szervezet élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtómunkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg.
2: Az időjárásról.
8: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, de ebben a szűk fél órában nem az enyém lesz a főszerep, mindjárt jön ugyanis egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
1: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés következik, egy régebbi, de a téma aktuális még mindig, hogy miről van szó pontosan, ez azonnal kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
7: Kedves hallgatóink, jöjjön tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 27. része, amelyben egy kis sorozatot kezdtünk el néhány résszel ezelőtt. Itt van velünk természetesen állandó szakértőnk, dr. Szabó Ivett, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz.
8: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
7: És itt van velünk Hanzsúr Zsolt, sportrehabilitációs szakember is, akivel már a harmadik részben beszélgetünk itt a Cegléd Rádióban. Szervusz.
9: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat is, Tégris Gábor.
7: No, hát ugye a fő témánk most ebben a sorozaton belüli kis sorozatban a testmozgás fontossága, és ugye a legutóbbi részben például arról beszélgettünk, hogy a gyerekeket már milyen korán tulajdonképpen rá lehet kapni erre a dologra. Na most egy picit lépjünk egy korosztályt, de nem kell túl sokat lépni szerintem, hiszen ugye a 3 éves is gyerek, meg a 6 éves is, meg a 9 éves is gyerek. Érdekes módon ezen a hétvégén zajlik egyébként egy foci kupa, ahol az U11-esek, meg az U9-esek is ott lesznek, és ők gyerekek, és nagyon tudják már, hogy mi az a sport, de azért nem ők vannak többségben szerintem. Hogy érzed ez, Zsolt?
9: Így van, ugye legutóbbi adásban pontosan erről beszéltünk, és hát itt ugye behatóan tudok erről beszélni, mert a Cegléd VS labdarúgás szakosztályának erőítedzői feladatait látom el. Én is részt veszek egyébként ezen a tornán. Uh-huh. Ugye ott arról volt szó, hogy valójában egy 6 éves korban kezdjük ezt a kis labdarúgásos és illetve az összes labdajátékok megismertetését a gyerekekkel, pontosan azért, mert akkor értik már az első szabályokat, hogy
7: igen,
9: a vonal mit jelent, a labdát milyen irányba, és hát így összességben a játékok szabályait akkor értik meg igazán. De ez nem azt jelenti, hogy előtte való korban, tehát a kisgyermekkorban nem kell vagy nem ajánlat. Ugye itt elhangzott az a legutóbbi adásban, hogy ez egy 60 perces ajánlatnapi uh-huh. mozgás, ami mindent kéne, hogy tartalmazza.
7: Igen.
9: Leginkább ilyen természetes mozgások, ugrások, mászások, mindenféle ilyesmi. És ugye a 6 éves korban, amikor már bekerülnek iskolapadba, akkor jönnek az ilyen szabályértéses játékok, szociálisan társas játék, a csapatélmény, tehát nyilván, hogy innen jön a kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgása és a többi. És nyilván tovább haladva egyébként, ha már ugye bejutottunk idáig, akkor itt megjelenik a teljesítményfaktor, ahol már egy kicsikét, hogy mondjam, az erőnléti edzés úgy egy picikét aha. jobban képet kap, illetve teret nyer. Tehát ide már ugye jöhet funkcionális edzés, ami konkrétan az adott sportákhoz illik, illetve alapvető mozgásokat tartalmaz, mint a guggolás, a sprintek, a kitörések, a fekvőtámasz vagy a húzózkodás, tehát alapvetően olyan funkcionális mozgás, mint amit egyébként is csinálni kellene. Ebből egyébként nagyon sok van, de összességében...
8: Egyébként miért fontos ez, hogy ezek a plusz edzések, vagy a plusz erőnléti edzések ezeknél a sportoknál?
9: Köszönöm szépen, hogy megkérdezted.
7: Ez jó.
9: Kutatások támasztják alá egyébként, hogy maga az erőedzés, az pontos számot most így nem tudnék mondani egy hány százalékban, de az erőedzés az egyik legjobb technika a sérülés veszély megelőzéséhez, tehát ugye, a prevencióhoz. Tehát semmelyik másik technika nem, se, vegyünk egy passzív nyújtást, vagy például valaki már divatosan SMR hengert használ. Tehát hosszú távon mindenképpen az erőedzés lesz az, ami önmagában a sérülés veszélyt csökkenti, és ez bármilyen sportról beszélünk, de nyilván itt ugye alapgyakorlatokról beszélünk. Fontos, hogy nem cirkuszi mutatványokat kell csinálni egy ilyen félgömbön, és hogy minél jobban eladható legyen, ha mondjuk ezt kirakom a social médiába, hanem az alapok legyenek meg. Ez a tolás, a húzás, a fordulás, a sprint és a cipelés. Nagyjából ilyesmi munkákat kellene alapjával csinálni, és ehhez jött még plusz van a sportás specifikus munka.
7: Igen, tehát a testet föl kell készíteni arra, amilyen kihívások érik majd akármelyik más sportágban, amit művel. Ugye hát vannak egyéni sportok, vannak aztán az olyanok, mint a küzdősportok, a birkózás, karate, judo, stb. És aztán vannak a valódi nagy csapatsportok, ugye akár a foci, a kézilabda, vízilabda, stb. Mind-mind egészen más kihívás, de valahol ennek az erőnléti dolognak azért ott kell lenni mindegyikben. Ugye?
9: Így van, valójában pont az érdekes, hogy az összes sportnak, mozgásanyagának ez az alapja. Tehát, hogy az emberi szervezet hogyan működik, hogy mit tud csinálni, vagy mit nem.
7: Bizony.
9: Tehát ez mellé jön a plusz sportági anyag, és ahhoz a speciális felkészítés, de az alap, mozgás az alap. Amire az emberi szervezet képes, az kell. És ezek az alapmozgásokat nem lehet kivenni a képletből, mert akkor igen gyorsan jön a sérülés veszély.
8: És egy kicsit hadd kapcsolódjak, meg hadd spoilerezzek egy picit, hogy ezért ez minden életszakban így van, és ahogy telnek az évek, évtizedek, legalábbis az én szakmámat tekintve, picit módosulnak az ajánlások, így a mozgás tekintetében is, és egyre nagyobb teret kap, nem véletlenül, pont ezt aláhúzva, hogy nem csak aerob edzéseket kell nekünk végeznünk, eszközölnünk, hanem bizony minden adott, mondjuk krónikus betegségben, vagy minden életszakaszban az erőnléti edzésnek nagyon, tehát az izomerőt fejlesztő edzéseknek nagyon nagy szerepük van.
7: Igen, a izomerőt említettél, de tulajdonképpen, hogyha most valaki tényleg rendszeresen edzőterembe jár, legyen bármilyen korú is, de gyerekek is járnak már ilyen helyekre. Tehát nem csak konkrétan az izomerőről van szó, hanem az egész szervezet ilyenkor egy kis erőt kap azért, nem csak az izmok, ugye?
8: Itt viszont, hogyha már ezt így szóba hoztad, így pontosítsunk arról, hogy szakmai szemmel te mit gondolsz arról, hogy akkor, ha már ez így szóba került, hogy edzőterem és gyerekek. Tehát, hogy mi az, ami oké, mi az, ami nem, mit javasolnál így pár mondatban ezzel kapcsolatosan?
9: Vannak erre szabályozások általában commercial, tehát tipikusan konditermi hálózatok termeiben, illetve intézményeiben. Általában az 14 éves kornál állítják meg. Tehát tulajdonképpen 14 éves kor alatt kötelezően felügyelet mellett, vagy edző, vagy szakember mellett, de
7: fontos,
9: minimum, hogy a szülő ott legyen. Tehát aki ugye idézesen rá tud szólni a viselkedés minták miatt, hogy ne legyen veszélyes, ne legyen ilyen vagy olyan. Egyébként ez nem jelenti azt, hogy nem használhat gépeket 14 éves kor alatt, vagy éppenséggel kézisújzót. Itt tulajdonképpen, ha már visszatérünk, itt visszakapcsolódok a focira, már ott is megjelennek, akár a tárcsa, akár bármilyen más terlési gugulásokhoz, ajánlott is kell is nekik, csak hogy itt ugye megint más a cél az adott korosztálynak.

0: hasonlatokat értem, de a csontot azt hogy erősíti?
1: Ez nagyon fontos, amit a Zsolti mondott, uh-huh. és ezt nagyon szeretném egy picit, hogyha megértenék, és pont így van, mert a csontrendszerünket ne úgy képzeljük el, mint egy fix, statikus
0: pedig úgy képzeljük
1: állapot.
0: El.
1: Ez egy uh-huh. folyamatosan minden percben itt is mindannyiunknál egyszerre 1 millió helyen történik a csontvázunkban.
0: Jaj.
1: Egyszerre a csontbontás, csontépítés. Ez egy dinamikus folyamat. Így újul meg, körülbelül átlagosan 7 évente teljesen lecserélődik a mi csontvázunk, és ehhez a dinamikus rendszerhez, hogy ez a csontépítő folyamatok legyenek aktívabbak, elengedhetetlen az, hogy az izom, az ín és a csonttapadási feszület, ez a fajta terhelés megvalósuljon. Tehát a legeslegfontosabb, nagyon sok minden egyébként majd későbbiekben ugye csontritkulásról is beszélhetünk, ami egyébként 18-20 éves korunkban érjük el a csont csúcs tömegünket, onnantól kezdve mindenkinek maximum stagnál, vagy csökkent, tehát ez jó, hogyha tudjuk, tehát itt nem 60 pluszosban kell gondolkoznunk, hanem úgy körülbelül 20 éves korunkban.
0: Ajaj.
1: És tőlünk függ az, hogy mit viszünk, a nőknél a menopauzáig, perimenopauzáig, férfiaknál is van egy ilyen dolog, nem megyek ennyire el, hanem az egyik legfontosabb ez a mozgás lesz, és ez az erőnléti mozgás lesz, amivel ezt a csontépítő folyamatot én triggerelni tudom.
0: Igen, ez érdekes, mert azt gondolná az ember, az egyszerű hétköznapi ember, hogy mondjuk az izmokat lehet erősíteni mindenféle mozgással, de a csontot, hát ilyen tabletta, olyan tabletta, ezt szedem, azt szedem, stb., és attól lesz erősebb, mert oda bemegy a csontjaimba ez az anyag, de ezek szerint maga a mozgás is a csontrendszeremet erősítheti?
1: Ez a nulladik pont, és az egyik legfontosabb pont. A többit nem hozom ide, de ez lenne, ha egyet kéne megneveznem, hogy mit tegyen minden ember, hogy minél kevésbé alakuljon ki csontritkulás, majd comnyaktörés, meg tudjuk, hogy ez időseknél, és akkor ez lenne az első helyen.
2: És akkor ezt ugye továbbvéve összességben felnőtt korban, ha már ugye előkerült a csontritkulás, de a fiatal felnőttek, tehát 18-tól mondjuk egy olyan 30-ig, akkor ugye itt, ha már a gyerekkorban ezt ugye elkezdtük, és ugye kialakítottuk ezt a mozgás készletet, ami ugye összességében, én ezért szoktam ajánlani szülőknek, hogy minél több fajta sportot próbáljon ki a gyerek, minél több fajta mozgást tanult meg, annál nagyobb készlete lesz. Ez egy olyan láda, mint amit minden benne van, minél több játék van benne, annál jobb.
0: Úgy.
2: Tehát idézésen egy ilyen mintát hozva. Nyilván itt felnőtt korban itt már ezek, hogy rögzüljenek, és jó rutin alakuljon ki, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi mozogjunk. Nyilván ennek tudtában is, hogy a csontra is hatással van, és az izmokra. Én egyébként nem csak erre kettőre bontanám, hanem az utóbbi időkben, mondjuk egy ilyen 5-7-10 évvel ezelőttig nem kapott akkora figyelmet az izompólya, a fascia, vagy úgymond ezeket összekötő kötőszöveteknek hívjuk összességében, pedig borzasztóan nagy szerepük van egyébként abban, hogy ki hogyan mozog jól, vagy hogy mi mennyire fáj. Tehát erre is vannak megfelelő módszerek, nem csak feltétlenül mozgás, de mozgás ez egy alapvető dolog. Tehát például, aki sokat ül egy helyben, ez izompólya, ez a kötőszöveti rendszer egy kicsikét ilyen szénabogja lesz, úgymond, és nem fog tudni ki, hogy azért érezzük sokkal merevebbnek magunkat. Míg amikor valaki mozog rendszeresen, akkor ez picikét tudja végezni a dolgát, nem tapad le, és szabadabbnak érezzük nap mint nap magunkat. Tehát összesen, aki egybe görnyed, az biztosan a kötőszöveti összeállás miatt, letapadás miatt is sokkal merevebbnek, feszesebbnek, kevésbé energikusabbnak fogja érezni magát. És hát nyilván itt ez felnőtt korban az, hogy már rutint kell alakítsam, ez már idősebb kor, meg pont az, hogy megint csak előkerül a prevenció, hiszen az eleséstől akarok megmenekülni, a csontritkulástól akarok menekülni, attól, hogy minél stabilabb legyek. Itt nyilván itt már jobban a mobilitás, jobban elindulunk egy picikét, nem az intenzívebb mozgások felé, hanem az többet nyújtsunk, esetleg jógába kezdjünk, és az olyan jellegű mozgásokat tegyünk, csak ami visszaadja nekem azt, hogy én ne legyek úgymond berosdásodva, ha úgy tetszik.
0: Úgy van, és ez tényleg nem kell elő 60 évesnek lenni, elég 18-19-20 évesnek lenni gyakorlatilag. Hát egy diák is, hát mit csinál? Ül a padban egész nap jó formán, aztán hazamegy, leül a saját kis íróasztalához, és elkezd tanulni, és ugyanúgy ül ott is. Tehát ebből valahogy ki kell mozdítani, tehát egy egészen más fajta mozgáskultúrát kell bevinni az életébe, ahhoz, hogy ne rozsdásodjon be, ahogy te mondtad.
1: Nagyon fontos szemlélet, hogy igen, gyakorlatilag 20 évesen alapozzuk meg azt, hogy mi 50-60 évesen hogy fogjuk majd érezni magunkat, és milyen lesz a fizikai adottságunk. Csak hát ebben a korban szokott legkevésbé ez a része érdekelni, de majd talán egy következő részben így a motivációról is majd idehozzuk.
0: Hát lehet, persze, mert azért mondhatjuk, hogy tényleg a 18-20 éves korosztály, hát ők még azért sokat mozognak, mondhatni, még hogyha nem is sportolnak, de azért jönnek, mennek,

0: Sétálnak a városban, tehát azért nem feltétlen csak ülnek, amikor nem muszáj akár az iskolapadban, akár otthon az íróasztalnál ücsörögni, akkor szívesen kimozdulnak, de később aztán ezt egyre nehezebb ugye az embernek úgy rávenni magát, hogy kimoccanjon, mert épp elég fáradt vagyok már, egész nap ott ültem az irodában, most is fáradt vagyok, nem akarok sehova menni, de majd erről is
1: neked mi
0: érdemes beszélni.
1: Így a fiatalok körül? Mondjuk akkor maradjunk ebben a 18-10, amiket az előbb említettünk,
0: igen,
1: ebben a korosztályban.
0: Fontos korosztály.
2: Hát Istenik, én azt látom egyébként, hogy egyre jobban megint jön vissza a divatba, hogy akkor na, kondizunk. Most nyilván ennek van egy olyan szerepe, hogy na, akkor kicsit bevágódok a csajnál, hogy akkor kicsikét muszkisabb vagyok, és akkor hogy jobban ki tudom húzni magam.
1: És a lányoknál?
2: Lányoknál is, igen. Én azt kell, hogy mondjam, hogy azért kezd újra divatossá válni mindez a kondizás. Itt inkább az a probléma, hogy ez nem válik rutinszerű és évekig fenntartatóvá, pedig pont ez lenne a lényeg. És ha már itt az ajánlásokat tekintve, ugye nyilván, hogy van aerob és anaerob munka, tehát van erősítő edzés, meg ugye úgymond ilyen kardió jellegű, ami jobban a szív- és érrendszert használja. Itt ugye az ajánlások az a minimum heti 150 perc, amit ugye egyszerű motekkal be lehet osztani 3x50 percre, vagy esetleg 5x30 percre. Tehát ez lenne a minimum, mint ugye a gyerekkorban, igen, ez a 60 perc per nap. És tulajdonképpen ebben benne kéne lenni heti 2-3 erősítő edzés, ami kifejezetten izom erősítésre szolgál. Egyébként ez a gyerekkorban is megjelenik attól függetlenül, hogy nem súlyzva van a kezében, mert hogy fölmászik a fára, és onnan leugrik, vagy fölmászik valamire. Attól függ, az eszköz más, attól meg az izom használat módja majdnem hogy hasonló. Tehát, hogy ez egyébként jelenti, csak a játékok másabbak idézőesen ugye idősebb korban, és ugye ezt folyamatosan fel kellene tartani, hogy ez mindig, ha már megszereztünk egy adott mintát, egy mobilitást, az maradjon meg a végéig. Tehát ez lenne a legnagyobb üzenete szerintem a mai előadásnak is, hogy ha már eljutottunk egy olyan szintre, akkor ne csak ilyen kampányszerűen kezdjünk sportolásba, hanem az, hogy oké, ez innentől egy élettartamig. És akik egyébként ülő munkát csinálnak, vagy sokat ülnek egy helyben, én mindenkinek ajánlom azt, hogy próbálja meg egyszer-kétszer. És ha utána azt mondja, hogy nem érzi jól magát, akkor van joga vagy lehetősége visszaülni abban 8-10 órába. De azt mondja, hogy egy picikét is jobban érzem magam, általában egyébként ez mindig megtörténik, akkor kezdje el és ne halogassa azt. Mert az előbb pont, hogy ezt mondtad, hogy hát nincs már energiám elmenni. Hát persze, elindulni nincs. De ott vagyok már, akkor már mindenki ott van és csinálja. Tehát na, hozzám is ezért jár nekem, mert ott van, átlendülök azon az első 5 percen, és már érzem, hogy tök jó vagyok. Már megy.
0: És utána, amikor vége az edzésnek, és akkor is
2: akkor
0: jobban érzem magam. Igen. És ezért az érzésért érdemes ezt csinálni.
1: Pluszban még a mentális jólétre is pozitívan hat.
0: Hát ez az abszolút.
1: Tehát, hogy ez egy ilyen pozitív spirál lesz. Tehát ezt kéne valahogy megtartani, ezt a pozitív flow-t. És így tudatosnak lenni szerintem arra is, hogy egyébként nem csak az, hogy mozgok, és akkor így jobb lesz a testi állapotom, meg az egészségem, ha még jobb az alvásom, kiegyensúlyozottabb vagyok, jobb a stressztűrő képességem. Ha még erre is tudatos vagyok, akkor mint stresszkezelési technikaként is használhatom a mozgást. Tehát, hogy ez egy komplexebb, túlmutat csak azon, hogy akkor testi egészség, meg izomerőépítés.
2: Sőt, ha már mentális jólét, én azt mondanám, hogy a szociális kapcsolatok is pont ide tartoznak, és srácoknak és csajoknak is mondom, ha már fiatalkor, őszintén, most ha moziba elviszed randizni a fiatal párt, mit látsz? Semmit, a moziba sötét van, de elmész vele fallabdázni, vagy tollasozni, vagy mondjuk esetleg strandra fürdőzni, akkor már is látod, hogy mit viszel haza egyébként. Tehát, hogy azért ez mindenképpen előnyös, és egyébként meg egy közös mozgás, ez egy tök jó program lehet, az mellett, hogy figyelsz az egészségedre is, és látod, hogy a párodnak milyen igénye van a mozgásra. Egyrészt jót teszel egy emberrel, még esetleg nem is lesz bele randi, de akkor is már tudod, egy jó cselekedet volt. És mindenképpen foglalkoztam magaddal, és azzal is, akit vittél magaddal.
1: Nagyon lányok, jó. Fiúk, menő, sportolni járni.
0: Így van. Legyen ez most a végszó a mai adásban, és innen folytatjuk majd, mert egész biztos vagyok benne, hogy még rengeteg téma van ezen a nagy témán belül, úgyhogy lesz miről beszélnünk a következő részben is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen dr. Szabó Ivetnek és Hangyú Zsoltnak is, és ma megfontoljuk, úgyhogy most már elég sokat ültem itt a mikrofon mellett, úgyhogy ideje felállnom és egy kicsit megmozdulnom. Ez következik majd most. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
3: Cegléd Rádió. 92.5. Kedves hallgatók, a dialógus után a mikrofonnál újra Süveges András. Remélem velem tartanak. További jó rádiózást kívánok. Már

0: a 92-t, ön a Cegléd Rádióban, a jó reggel Ceglédben, már is folytatjuk friss információkkal, utána meg a slágerekkel, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, országszerte megkezdődött az aratás. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok már elérhetőek a kormány honlapján. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt héten. A tárcavezető ugyanakkor jelezte, Magyarország energiaellátása biztonságos. A Duna víz hőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, az élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a fővárosnak a táphőt. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A Riporterek Határok Nélkül szervezet élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtómunkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg.
1: Az időjárásról.
2: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megérénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk a jó reggel ceglédet dalokkal, nem sokára pedig programajánlóval tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti tér. A rendezvény ingyenes. 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, a jó reggelt Szeglédnek vége. A szombat délelőtt mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Michael Jackson énekel majd nekünk. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
9: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Lakóházakat bombáztak Ukrajnában, lebontják a kelemföldi erőmű kéményét. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Drónnal támadta az ukrán hadsereg a frontvonal közelében lévő Tokmak város piacát a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. 4 meghaltak, 18 megsérültek. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsérült. Az elkövetőként azonosított 39 éves Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettes társait és a merénylet megrendelőit is. minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátor alkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tiszapárt debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, hogy nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdéssel lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már ma kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek részt.
2: Az időjárásról.
12: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk azonnal a Ceglédia kedvenc dalaival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, és egy nagyon picit foglalkozok a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Tartsanak ezért is velem!
1: Ceglédia Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre.

0: között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd Árpád utca 31.
1: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss.
3: Yeah.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés.

0: Korcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9:30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd. 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk a következő pillanatokban. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, kedves hallgatók, előrejelezte, hogy a tiszta játékidő megnövelése érdekében új szabályokat alkalmaznak a világbajnokságon. A szervezet bíró főnöke, az olasz Pierluigi Collina külön felhívta a résztvevő csapatok figyelmét a torna előtt az újításokra. A 72 meccses csoportkör után pedig készített egy kisebb számvetést, mennyire váltak be az új dolgok, de előbb ismételjük át, mik is ezek a bizonyos új szabályok. A kapus kirúgásokat és a bedobásokat egyaránt 5 másodperc alatt el kell végezni, máskülönben az ellenfél jöhet szöglettel, előbbi esetben, vagy azonos helyről bedobással utóbbi esetben. A lecserélt játékosok 10 másodpercet kapnak a pálya elhagyására, ha az nem sikerül, a helyükre érkező játékosnak legalább 1 percet kell várnia, ezután állhat csak be a következő játék megszakításnál. A pályán történő ápolásoknál az ápolt játékosnak 1 percre le kell mennie a pályáról. És akkor a mérleg. Kirúgásoknál 4-szer lépték túl az 5 másodperces korlátot, ekkor szögletet ítéltek az ellenfélnek. Bedobásoknál 11-szer cserélt gazdát a labda, mert nem végezték el időben, csak egyetlen lecserélt játékos nem tartotta be a 10 másodperces limitet, előnyben lévő csapatok lecserélt játékosai is igyekeztek, mert nem akarták sújtani fegyelmezetlenségükkel a pályán lévőket. A FIFA honlapján megjelent összegzésben tudatták azt is, hogy a játékosok sérüléseinek száma drámaian lecsökkent. Nagyon kevés olyan eset volt, amikor orvosi személyzet beavatkozását kérték. Ezzel együtt teátrális feltrengéseket is alig lehetett látni. Ez az 1 perces kényszerszünet is elérte a hatását. Az általános viselkedés is eddig nagyon jó volt. 2 játékos, 2 edző pedig figyelmeztetést kapott a játékvezetői döntéssel kapcsolatos reklamálásért, ami egészen biztosan kevesebb, mint az eddigi VB-ken. Száj eltakarás miatt a csoportkörben a paraguayi Almiront állították ki. Na ennyit a statisztikáról.
1: FM

0: Kedves hallgatók, jöjjön még egy érdekesség a VB-vel kapcsolatosan. Egy 91 éves argentin újságíró Enrique Macaya Márquez tehette fel az első kérdést a magyar idő szerint vasárnap hajnalban lejátszott, és végül 3-1-es argentin győzelemmel zárult Jordánia-Argentina mérkőzés előtt. Mielőtt az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni válaszolt volna, röviden ismertette Macaya Márquez páratlan karrierét és megkerülhetetlen szerepét a sportújságírásban. A mostani zsinórban a 18. foci VB, amiről tudósít. Az 1934-ben született Macaya Márquez az argentin Radio Rivadavia rádiónál kezdte pályafutását, újságíró pályafutását, az első foci VB-je pedig az 1958-as svédországi torna volt. Az első VB meccs, amiről tudósított, az Ausztria-Brazília mérkőzés volt. Ezt a tornát egyébként később épp a brazilok nyerték meg. Bár egészségügyi problémák miatt a legendás újságíró az utóbbi években ritkábban jelent meg a nyilvánosság előtt, most sem forgott veszélybe, hogy tudósíthasson a VB-ről. A tudósított már a 2022-es Katari VB-n is kisebb ünneplésben részesítette a FIFA. 2026. júniusában aztán a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség is tisztelget munkássága előtt. Gianni Infantino, FIFA elnöke pedig egészen hihetetlennek nevezte a teljesítményét a torna elején. Macaya Márquez ünneplése az említett dallasi sajtótájékoztató után is folytatódott. Mindenki, maga Scaloni is szeretett volna közös fotót készíteni vele. A mérkőzés előtt a veterán újságírót az argentin futball olyan ikonjai köszöntötték, mint Ubaldo Filho, Mario Kempes, Oscar Ruggeri és Sergio Batista. Bár Macaya Márquez rengeteg sztárt látott játszani, nem szívesen állítana fel rangsort, hogy szerinte ki volt közülük a legjobb. Annyi rendkívüli játékos láttam már, akik bizonyították a rátermettségüket, lehetetlen egyetlen szempontot alkalmazni annak meghatározására, hogy ki a legnagyobb, mondta a FIFA honlapján nyilatkozva Macaya Márquez, a 91 éves újságíró.
1: Szemléd Rádió! FM 92.5. Hey!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati északnyugati szeles sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a sláger szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
9: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
8: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
9: Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
9: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
8: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
9: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
8: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
10: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Új villamosvonal épül Budapesten. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapján. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilága pedig nincs veszélyben. több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt is és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Ponyód és Badacsony, valamint Balatonfüredés Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek egészen késő estig. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. A támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb, hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak.
2: Az időjárásról.
10: Sok napsütés várható kevés felhővel, csak elszórtan lehetnek zárni. Az északnyugati szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét-Észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mottója mondat az, hogy ma nem minden az, aminek látszik. Hogy miért? Kiderül nem sokára. Kos, ma csalódás érhet, melynek valószínűleg valamilyen módon pénzügyi vonatkozása is lesz. Talán egy tartozást nem ad meg valaki, vagy elvárja, hogy te fizess ki egy számláját. A lényeg az, hogy úgy kezeli az ügyeket, ahogy neked nem igazán felel meg. Próbáld objektíven kezelni a helyzetet, és rögzítsd pontosan a feltételeket is, nehogy később az illető másképpen emlékezzen az egészre. Bika, ma egy kellemetlen ember próbál a közeledbe férkőzni, vagy felvenni veled a kapcsolatot. Nem könnyű az ilyen helyzeteket elegánsan kezelni, úgyhogy készülj fel valamilyen ártatlan kifogással, és ügyelj arra is, nehogy belesétálj egy csapdába. Ha pedig egyáltalán nem ért az illető a jelekből, akkor vázold neki konkrétan is a helyzetet. Ikrek, ma feszült helyzet alakulhat ki körülötted, mivel valakiről olyan dolog derülhet ki, amely mindenkit meglep a környezetedben. Ebben a helyzetben te lehetsz az, aki igyekszik megőrizni a hidegvérét, és erre próbálja rávenni a többieket is. Ne az első feszültség legyen az, ami alapján ítéletet mondunk valakiről. Rák, ma előfordulhat, hogy valaki, akihez nyíltan és őszintén közeledsz, valami olyat mond vagy tesz, amitől igencsak meglepődsz. Néha előfordul mindenkivel, hogy rosszul lövi be valakinek a jellemét, és úgy tűnik, hogy ez veled éppen ma fordul elő. Rá se ráncs, egy tapasztalattal gazdagabb lettél. Oroszlán, ma el kell döntened, hogy miként kezeled egy illető dühös kitöréseit és váltakozó hangulatát. Lesz türelmes és megértő, de azért nem muszáj annak lenned. Nincs kőbe vésve, hogy neked mindenki hisztériáit el kell viselned. Közöld az illetővel, hogy máshol másnak adja elő a műsorát, vagy távozz te a helyszínről. Szűz, ma valaki egy problémájával kereshet meg, melyet megosztana veled, és tanácsot, együttérzést vár a cserében. Add meg neki, amit kér, de csak egy észszerű mértékben. Ha ezen is túlmegy a dolog, próbáld megértetni vele, hogy ma nem lesz több idő törődni az ő gondjaival, főleg, hogy neked is van ezekből most éppen elég. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM

0: csillagok üzeneteivel itt a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy ma úgy alakul, hogy nemet kell mondanod valakinek a kérésére időhiány, vagy éppen pénzhiány miatt. Talán most egy kicsit részletesebben is el kell majd magyaráznod az okokat, de biztosan megérti az illető, hogy a te erőforrásaid sem mindig végtelenek. Skorpió, ma talán aggódnod kell egy családtagod vagy egy közeli barátod miatt, mivel az illető nagy megmérettetés előtt áll, vagy éppen valamilyen bajba került. A legtöbb azonban, amit tetsz, az ilyen kedves szó is az együttérzés, mivel ezt a helyzetet rajta kívül valószínűleg senki más nem fogja tudni megoldani. Nyilas, ma az intuíciód igen magas szinten működhet, és még olyan dolgokat is megfigyelhetsz, melyek a szemed előre rejtve történnek. Egy tekintet, egy félrenézés, vagy egy apró gesztus is megvilágíthat előtted ma titkokat. Persze ennek nem biztos, hogy mindenki annyira örülni fog körülötted. Bak, ma a környezetedben valaki feszült lehet, és ez a hangulat könnyedén rád is átragadhat, ha nem vagy óvatos. Nem biztos, hogy most te vagy a megfelelő személy arra, hogy megpróbáld megnyugtatni az illetőt, inkább kerüld el jól messzire, nehogy végül úgy járj, hogy ő szépen lenyugszik, te meg ideges maradsz. Vízöntő, ma használnod kell a diplomáciai érzékedet és profin kezelni valakit, aki közel áll hozzád, és akinek enyhén szólva is bonyolult a lelki világa. Tartózkodj az éles megnyilvánulásoktól vele kapcsolatban, és ne véleményezz az illető munkáját, gondolatait. Majd később lesz alkalom erre is, de most inkább kerülj el vele minden kontaktust, ha csak nem akarsz mégis tengelyt akasztani vele. És végül halak, nagyon ügyelj arra, hogy ma mindent megfelelően készíts össze, amikor elindulsz valahová otthonról, kulcs, igazolvány, pénz, telefon. Ezeket akár többször is ellenőrizd. Ne feledkezz meg a vasalóról, a sütőről, a lámpákról és arról sem, hogy rendesen bezárd az ajtót, feledékeny nap várhat rád. Talán a legjobb az lenne, ha listával a kezedben léteznél egész álló nap. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
3: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápar, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápar. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáparok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, tisztelettel jelentem, a délelőttnek vége. A délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Mindjárt játszom Martin Garrix felvételét, a címe Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások, kevesebb közterületi hirdetés lehet a nagyvárosokban. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök, amint egy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított egy a Finnöbölben lévő kikötő ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Kék Bolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat. Felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte. Áder János egy 720 négyzetméteres, állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békés Csaba város vezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát is. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. A közel-keleti válság bizonytalanságai ellenére is 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg jelentésében az ENSZ turisztikai világszervezete. Ebben az időszakban mintegy 307 millióan utaztak külföldre. A legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika régiója produkálta.
4: Az időjárásról.
5: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar már előfordulhat.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti Iszak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti Iszak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es Tonvecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Itt a 92-ön a Cegléd Rádióban. Egyrészt folytatjuk dalokkal a ceglédiek kedvenceivel, másrészt pedig nem sokára foglalkozok egy picit a mai nappal, azaz július 4-ével szombattal. Maradjanak velem! Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

Kedves hallgatók, július 4-e van, a mai napon az Úrrikok ünnepe. Lehetnek, de hallgatóink köszönthetik Rajmund, Illés, Berta, Bettina, Fédra és Odó nevű ismerőseiket is. Az Úrrik a német eredetű Ulrich névből származik, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal tartsanak

0: foglalkozunk születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal. Ezen a napon 44 éve házasságot kötött Sharon és Ozzy Osbourne. 57 évvel ezelőtt jelent meg a Rolling Stones Honky Tonk Woman című száma. 75 éves ma Grandpierre Attila csillagász, zenész és költő, a fizikai tudományok kandidátusa. 74 éve született Pál Éva énekesnő, a Kócz Babák, majd a Neoton Familia együttes tagja, Pál József kossuthdíjas feltaláló lánya. 1973-ban csatlakozott a Kócz Babák ének trióhoz, mint a csapat szólistája. Temperamentuma, robbanékonysága szint adott a később a Neoton együtteshez csatlakozott lánytriónak. Pál Éva hangja és hangszínének egyedisége, valamint szakmai profizmus hamar meghozta az eredményt. 1978-ban a Pop Match szavazáson az év énekesnője cím harmadik helyezését érte el, vagy nyerte el. Ebben az évben immáron Neoton Familiaként a zenekar fellépett Cannes-ban, ami demzenei fesztiválon, ahol szólót énekelt óriási sikerrel. 1979-es lemezükön a Napraforgón Éva a több szólódat is énekelt, olyanokat, mint a hatalmas láger, a Szombat este táncol, a dinamikus Szia és a Vagány hangvételű Megőrülök a szerelemért. 1982-ben már elviselhetetlen körülményeket teremtettek számára a Neotonban, ekkor szánta rá magát élete legnehezebb döntésére. 10 év együttzenélés, koncertek és rengeteg turné után 1983 elején öngyilkossági szándékai elől menekülve megvált a csapattól, innentől kezdve pedig szólóban énekelt. A Neoton szóba került, úgyhogy már is jön a formáció itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 23 évvel ezelőtt hunyt el Barry White, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekes, zeneszerző, producer. Annak idején, ezért fogalmazok így, a kis Barry hangja ugyanolyan volt, mint a többi korabeli gyereknek. Kiskamaszként azonban egy reggel saját maga és anya legnagyobb megdöbbenésére a minden fiatalt utolérő pubertáskori mutálás csodát tett a hangszálaival. Egyszerre hihetetlenül mégis puha hangja a mai napig a könnyű zene egyik legjellegzetesebb áruvédjegye lett. Amint megszólal, a tulajdonosának a Szerelem Rozmária becenevet biztosító búgó basszus, a hallgató egyből tudja, hogy csak is egy Barry White lemezzel lehet dolga. A nagy közönség az 1972-es Walking in the Rain with the One I Love című Love Unlimited szám révén ismerkedett meg, mely elindította szóló karrierjét. A 70-es években olyan nagy slágerek kötődnek a nevéhez, mint például a Can't Get Enough of Your Love, Babe, vagy a You Are the First, the Last, My Everything, és még sorolhatnánk. Bár erősen szexuális töltetű stílusa és dalszövegei miatt a paródiák egyik fő célpontja volt, Barry White élő fellépései legendássá váltak a 70-es évek végén. A diszkókorszak elmúltával Barry a Rhythm and Blues felé fordult. A 80-as években népszerűsége csökkent, de koncertjei továbbra is hatalmas sikerrel zajlottak világszerte. 88-ban egyébként Budapesten is fellépett. 2002 szeptemberében szélütés érte, amiből már soha nem sikerült teljesen felépülnie. Egy hollywoodi kórházban érte a halál július 4-én reggel, egy hónappal legkisebb gyermekének, Barry Annának születése után. Az orvosok verseelégtelenséget állapítottak meg. Két feleségétől 8 gyermeke, Catherine Dentontól egy törvénytelen fia és számtalan unokája volt. Gyermekei közül Barry White Jr. a 90-es években Magyarországon élt és zenélt is. Barry White következik itt a 92-tön. Ceglét.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: FM 92.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
8: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
9: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
8: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
9: Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
9: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
8: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
9: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
8: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
10: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások, korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított egy a Finnöbölben lévő kikötő ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Kék Bolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat. Felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte: Áder János egy 720 négyzetméteres, állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békéscsaba város vezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát is. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Megkezdődött Ali Hamenei Ayatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt.
2: Az időjárásról.
11: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti Iszak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti Iszak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es úton vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez kisebb-nagyobb megszakításokkal este 6 óráig, remélem velem tartanak. Most folytatjuk dalokkal olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a Zerékén lesz a főszerep. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének szakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én a belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése. Érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati északnyugati szeles sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: kedves hallgatók, azon a mutató, mivel indul a következő felvonás. A hírek után Miley Cyrus énekli el nekünk Flowers című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a napos, meleg idő eső nélkül. Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel, 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára.
2: Az időjárásról.
6: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es utonvecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hiszen mindjárt jön majd egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, maradjanak velünk. Jó rádiózást kívánok még egyszer mindenkinek.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
5: Itt minden dal közös ismerős.

0: arra.
1: Kedves hallgatók, egy régebbi beszélgetés szól itt a 92-tőn a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül a riporter Szatmári Gábor.
2: FM 92 Cegléd Rádió.
3: Kedves hallgatóink, hát bizony elérkezett ez a pillanat is. Kedvenc sorozatunk a Település Fejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal, a Fejlesztés Terhe Mellett című kis beszélgetés sorozat a 100. részéhez érkezett. Természetesen állandó beszélgető társam Dávid itt van velem most is, szervusz!
4: Szia, örülök, hogy elérkeztünk ide is.
3: Hát,

0: és háromszoros Európa bajnok, sokszoros magyar bajnok, szövetségi kapitánya is volt a magyar judó válogatottnak, és egyben ne is nem utolsó sorban, ugye Ceglédváros díszpolgára, aki nem más, mint, gondolom önök már fújják kívülről, Ungvári Miklós. Hát szervusz, Miki, nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt nálunk.
1: Hát sziasztok, és köszönöm a meghívást. Bár hozzá kell tenni, hogy így most gondolkodtam rajta, hogy Törzsgyükeres ceglédi, vajon? Hát ugye itt születtem, itt élek a mai napig, bár sokat ingázom a fővárosunk Budapest és Cegléd között, de mindenek ellenére most ugrott be, hogy édesanyám Szapolcsi, Torpán született, szóval nem mondhatom, hogy az, hogy teljes, csupán csak ceglédi vér folyik az ereimbe, bármi is nagyon régóta ugye itt van édesanyám is Cegléden, és itt él, ennek ellenére tényleg Szabolcsból jött fele az Ungvári Miklósnak, vagy az Ungvári családnak, és tényleg hát így Szabolcs és Cegléd, de már ugye fú, több mint 40 éve, most megy Cegléd, lassan 45 éve. Persze. Itt élek Cegléden, itt születtem, szóval tényleg, és köszönöm még egyszer a meghívást.
0: Igen, és nem csak te születtél, hanem még 9 testvéred is, tehát ugye 10 vagytok testvérek, azért ritka nagy család, és példamutató családi életet éltetek mindig is, ahogy láttam.
1: Nagyon sokan kérdezik, hogy milyen, hát nekünk ez a természetes.
0: Persze.
1: Én azt kérdezem, hogy milyen egyedül mondjuk, akinek egy gyermeke van, vagy egyedüli gyermek a családban, ugye neki az a megszokott, vagy az a természetes. Nekünk viszont ez mindig volt egy játszópartner, mindig volt egy haver, mindig volt, akihez szóljunk. Fantasztikus volt így felnőni. Ott a 9 kerületben, ha mondhatom így, ott a sokaknak még lehet, hogy mondom, Muszajkert, ott az a régi kis nádas, igen, a régi malac leadó, úgy mondott az Örkényi út.
0: Ideális helye gyerekeknek, én azt hiszem.
1: Igen, vagy itt a jobban ülő volt egy ilyen kis zöldséges, a Szebenyi bolt, vagy egy Szebenyi zöldséges ott a déli út elején, a páncélbolt a kicsis réhen. Hát ugye rengeteget jártunk, ugye ezek a...
2: Mesélte apa.
1: Igen, ezek a ceglédi kis.
0: Na milyen kicsi a város, ugye nem csak a világban, hogy Cegléd is, hogy milyen összefüggések vannak. De tehát nyilván attól függetlenül, hogy sportsikereid egy részét nem feltétlen ceglédi színekben érted el, de valahogy te mindig olyan ceglédi voltál, és a ceglédiek számára is te mindig ceglédi voltál, én azt hiszem.
1: Hogy papíron hova voltam leigazolva, az egy dolog, de igen, az edzéseimet azokat, hol itt a ceglédiek számára úgy ismert, hogy zsidó templom, ugye ott futottunk körbe a 400-800 métereket, vagy tényleg volt, hogy itt a, úgymond a Medoszba, a Teke Klub mellett ott a börtön és a kocsma között lettem Európa bajnok, ha mondhatom így, és tényleg a edzéseket ott csináltuk, és hát ugye az edzőm az szinte mindig töretlenül Bíró Tamás volt.
0: Bizony.
1: Az a Bíró család, aki jól sokat tett a ceglédi sportért, a ceglédi judóért. És nem csak a két bíró testvér, ugye nekem Bíró Tamás személyesen az edzőm mai napig úgy mond, hogy nem szakadtunk el egymástól, hanem az édesapjuk nyugodjék békébe. Ő ugye a hívői zászlós hajó volt a ceglédi judónak, és ugye akkor még nem rendelkezett mindenki autóval, és ugye olykor-olykor hetente akár háromszor Pestre vonattal vissza, és nem csak ő, hanem mi ugyanígy jártunk kettcsütörtökön keretedzésre, szóval ez számukra nem volt idegen, de tényleg én azt gondolom, hogy a judó az már volt, Plavec Tomi révén és egyéb edzők, de igazán aki úgy összefogta és letette úgy komolyan az alapokat, azt gondolom, hogy Junior Európa világbajnokot csinált, paralimpiai érmet csinált, paralimpiai EB érmet csinált, VB érmet csinált, és ugye beszéljünk a felnőttről, de ott is van több Európa-bajnoki érme, aranyérme, világbajnoki érme,
0: pontosan,
1: és olimpikonokat is nevelt már Ceglédnek. Én nem csak én, de legutolsó olimpián 20-24-ben ott volt Vég Zsombor is, és azt mondom, hogy még lehetnek itt, vannak itt olyan szuper tehetségek, versenyzők, akik ott lehetnek akár Los Angelesben, és nem is csak a judó, én azt gondolom, hogy Cegléd meghatározó alakjai a küzdősportolók, vagy a karszolófülűek, vagy a töröttfülűek, mert ugye nem menjünk el itt a töröttfülűek mellett, itt a másik.
0: Igen, a birkózás is ott van.
1: Igen, a birkózás, ahol meg tényleg az előző olimpián, megelőzően Tokióban, ugye ott fantasztikus bravúra halmoztak a Lőrinc testvérek.
0: Igen.
1: Én megálmodtam nagyon régen ezt, ők megvalósították, és tényleg amikor csak visszagondolok, hát ez fantasztikus, hogy Ceglédnek egy azonos olimpián egy családból ott állhattak a dobogon mind a ketten.
0: Bizony,
1: azt
0: bizony.
1: Mondom, ennél se egy szülő, se egy feleség, egy testvér.
0: De egy város se kiválhatott.
1: Egy város, be. Ugye?
0: Igen.
1: Hát és visszatérve, igen, ugye mondtad egyszer, mégis itt a beszélgetésünk elején, hogy díszpolgárság, meg stb. És tényleg azt a Londont megelőzően, hogy hát fantasztikus volt megérkezni Ceglédre, amikor megérkeztünk, és mennyien fogadtak itt a Kossuth téren, mennyien...
0: Hát, igen, igen. Hát az, hogy a ceglédiek mondjuk téged mennyire tartanak ceglédinek, az is jelzi, hogy amikor felépült a judó csarnok, akkor az megkapta a te nevedet. Azért ez nagyon-nagyon ritka dolog, hogy valaki életében elneveznek egy csarnok.

0: Mondom, hogy egy teher is volt, ugye minden ilyen erkölcsileg, minden úgy viselkedj, úgy menj be nap, mint nap abba.
1: Biztos terembe, ez hogy, benne van.
0: Ugye, van egy üzenete, van egy tanító, van egy, hát nagyon sok mindennel rendelkezik ez, hogy kaptál egy ilyen lehetőséget, hogy ez a Famous of Hall, vagy nem is tudom, mikor szokták ezt kapni, ugye a emberek nagyon kevés, utána néztem, van természetesen azért Magyarországon több olyan, de ugye akinek elneveztek csarnokot a nevéről, vagy huszodát, de ugye nem mindennapi.
1: Hát nem.
0: És hát ugye történt olyan is, hogy ha nem úgy éled az életedet, akkor le is kerülhet ez a bizonyos név, vagy ez a bizonyos tábla arról az adott épületről, és tényleg az elején egy nagyon nagy teherként éltem meg. Hú. Napokig nem is tudtam vele mit
1: kezdeni. Kedves teher volt ez, de nagy. Ugye? Mondhatjuk így?
0: Igen, mondhatjuk abszolút. Azóta már tényleg én is kicsit viccesen, kicsit nem is tudom, hogy fogom fel, amikor mondják mondjuk a Szatyitól, meg Dávid tőled, még nem hallottam, hogy megyünk az Ungiba edzeni, de ez olyan jó pofa, nem?
1: De úgy volt, nem az de én hallottam gyerekektől, Isten bizony ilyet, hogy megyünk az Ungiba, és kész. Igen, tehát így mondták. Tényleg egyébként nagyon sok mindenről beszéltünk az elmúlt 99 részben, Dávid. A sportot nem tudom, mennyire emlegettük, de az, hogy egy városnak milyen a sport élete, az mennyire meghatározó szerinted településfejlesztési szempontból mondhatni?
2: A településeknél arról beszéltünk, hogy azért több, mint házak meg utcáknak az összessége.
1: Igen, igen.
2: És ebben a sport az nagyon fontos szerepet tölt be, mert általában nem csak Magyarországon, hanem mindenfelé a világon az egyik legerősebb identitás képző a képzőművészet mellett.
1: Igen.
2: Meg a nemzeti ünnepek mellett a sport, a helyi sport csapatok, vagy éppen az egyéni sportolóknak a sikerei. Ez nagyon meghatározó tud lenni élményben is. Még azoknak is, akik mondjuk később nem lesznek versenysportolók, mint én. Én ugye kézilabdáztam az egyetemig,
1: igen.
2: De mai napig sokakkal jobban voltam. Járok ki a kézilabda meccsekre, ott egy közösség alakul ki. Ugyanígy én úgy gondolom, hogy a dzsúdóban is egy pár dzsúdóst ismerek, van akinek az esküvőjén is voltam, és én ott azt láttam, hogy hát ti nem csak ott éppen a csarnokban vagytok jóban, hanem azon kívül is, és számíthattok egymásra. Egyébként a mindennapi életben is, és ha már mindennapi élet, emlegettük itt a Mikiről elnevezett csarnokot, a sikereket, de azért szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy a mindennapokban, amikor nem híres ember vagy, és mondjuk itt él a családod, te hogy látod Cegléd, hogy miért jó mondjuk egy családnak ez a város?
0: Én azt is mondtam már róla sokszor, hogy itt Cegléd-Pest megye déli részén könnyen megközelíthető Budapest, akár könnyen feljártunk, elég jó az infrastruktúra, jó a közlekedési lehetőség, ugye, ha nem vonattal, mint annó mi, hanem itt ez a négyesnek a...
1: Hát most már azon is pillanatok alatt ott lehet lenni,
0: reptér, igen. Most rendőrök remélem nem figyelik, de hogyha egy késő elindulás a reptérre, akkor is egy olyan 25-30 perc alatt fel lehet érni. Én azt gondolom, hogy sokszor olykor gyorsabban feltalál az ember, vagy feljut, mint mondjuk Budapestről, vagy mondjuk Budáról.
1: Igen.
0: Tényleg ez itt a városból kikeveredés, és amikor már a négyesen van, ott tényleg pillanatok alatt, két szempillantás alatt ott van a reptéren. Én azt gondolom, ez csalogató lehet. Ugye távol a nagy város nyüzsgő zajától, azt is én azt gondolom, hogy mindig szeretek itt még lehet csillagokat látni, nincs annyira levegőszennyeződés, itt amikor kijön az ember, és olyan, hogy lejönnek barátok, és itt látni a csillagokat, miért mondom, te honnan jössz? És tényleg valóban meg kell nézni, akár Budapesten, bármennyire is gyönyörű, és amennyire szeretem, annyira gyűlölöm, olykor most lassan kezdődik az, hogy le kell tenni a motort, és nem lehet motorozni, mert ugye jön az ősz, jön a tél, és akkor nem tudok már motorral közlekedni fel Pestre és parkon, és jönnek ezek a nagy dugók, na ez itt Cegléden, hál' Istennek nincs, olykor reggeli iskolába menettel, igen, ott egy picit az megnehezíti, de azt gondolom, hogy ezek is vonzóvá tehetik az, hogy tényleg ez a 45-50 perc alatt ott lehet Budapesten lenni, fel lehet gyorsan menni, legyen az bármilyen közlekedési eszköz. Nekem én mindig azt mondtam egy vers idézetet, hogy itt a park a régi szerelmek lábnyoma, a csókok kéze számban, hogy mész, hogy áfonya, akármelyik utcán, akármelyik fő utcán végigmegyek, ugye legyen az a Pesti út, én még rendszeresen használtam gyerekként, amikor még csúszott az a gyönyörű macskaköves út, és amikor felszedték, és még akkor is ott bringáztunk, vagy a Széchenyi útról is lehet ezt beszélni, vagy olyan gyerekkori emlékek jönnek vissza, amit tényleg még a Széchenyi utat csinálták, vagy ott ilyen motorverseny is volt talán egyszer, még Simpsonokkal, meg stb. Vagy tényleg kimenni a piacra, és olyan kereskedőkkel, vagy olyan emberekkel találkozni, most neveket ne is mondjak, hogy hogy még mindig ott vannak, és
1: persze,
0: részei annak a bizonyos piacnak, azt gondolom, hogy nem is lenne piac nélkülük. És talán ott voltunk a piac átalakulásánál, amikor fedett piaccá vált, vagy fedett piac is lett már. Szóval ez mind-mind tényleg mindenhez kötődik valami jó kis élmény, valami jó kis dolog, és hát arról még nem beszélve, hogy azt gondolom, hogy Cegléden nagyon sok minden olyan sportág megtalálta, maradjunk a sportnál még mindig, hogy tényleg nem tud a gyermek mit nem választani. Mert a strandnál kint én azt gondolom, hogy egy...
1: Hát inkább olyan... a bőség zavara van.
0: Így van, ugye az én időmben ott nagyon sok nem volt, egy Pest megyei fekete-fehér újságban, ami talán hetente, vagy nem is tudom, hogy jött, hogy judo tanfolyam indul itt és itt, azt sem tudtam, hogy mi a judo, és most meg már ugye mind az extrém sportok, mind a labdajátékok megtaláltuk, és egész magas szinten, ugye van fantasztikus sportcsarnokunk, és réhen szembe vele egy kosárcsarnokunk.
1: Igen,
2: felújított uszoda.
0: Egy felújított uszoda, így van, aztán birkózóterem, a judót már ugye nem legessük annyit, az már volt, és még kitérhetnénk akár a tényleg a nem olimpiai sportágokra, vagy azokra az extrém sportágokra, amit a Cegléd táblán kívül, de vannak jó pályáink lehet űzni, és hát ugye másik szenvedélyem, a szerelmem, akár a lovaglást is nagyon sok helyen meg lehet találni, ami azt gondolom, hogy szintén egy nagyon jó nevelő, tanító célzattal.
1: Sokat lehet tanulni belőle. Az igen, biztos, a lovaktól is lehet tanulni.
0: Hát bizony. Ugye most nagyon sok gyermek rámegyek, hogy ADHD és hiperaktív. Én azt gondolom, hogy nem, a szülőnek munka után nyilván nehéz, de el kell menni vele akár egy 20 kilométert kerékpározni, futni, hogy egyre kevesebb a házi munka, ugye
1: szerintem
0: a mi időnkben még elküldtek bevásárolni, meg elláttuk a házi állatokat, ugye egyre kevesebb házi állattal rendelkeznek az emberek, talán ilyen házi kedvencek vannak most már, ez a állatszeretetbe átment az emberekbe ez a dolog, az egy kis kutya vagy kis macska, de ugye maga az a állat, ami a mindennapi ételeinket adtak esetleg, vagy minden második, harmadik házban volt egy ló, disznó, bárány,
1: persze, stb. Persze.
0: Most ezek nincs is, ugye ezt sokszor a gyerek látta, én azt gondolom, vagy oda tudtuk tenni magunkat. Most ez nincs is, mi a tendencia, hogy hazamennek munkába, hazamennek az iskolába, és befekszenek. Nyilván most meg vannak terhelve az iskolába a gyermekek, az még azt mondom, hogy szerencsések kemnek egyéb edzésre, ugye, maradjunk mi megint a sportnál, de ugye az edzés után is nekünk még azért volt kint. Gyerekkorunk fociztunk, Földes utca volt, most nyilván felgyorsult, ez is nem a reneszánsz korát éli a gyerekkor, én azt gondolom, hogy abban is szerencsések voltunk, volt gyerekkorunk.
1: Igen.
0: Tudtunk kint akár a kis benzinkút mögött, azaz a Pesti út mögött ott a Nádasba, a kis focipályán játszani, vagy a Tömörkény utca végén, vagy legyen az a úgymond már teljesen eltűnő Memse pálya.
1: Hogyne.
0: Összeverődtünk gyerek, és csináltunk egy foci meccset, két csapatot, és puf vagy neki.
2: Élő közösségek.
1: Igen, amik fontosak.
0: Ezeket hiányom, már nem látok orvosi pélyeolcát, nem látok ebi halat, mert igaz, most ki is van szárazva a gerjepatak, de nekem az is egy élmény volt, amikor a szüleim mesélték, hogy 64-ben kiöntött az újjárok, vagy ki hogy ismeri, az újjárok ugye kiöntött 64-ben, és ugye jó néhány évben volt, amikor nézegették a vízállását, hát akkor is megint magasan volt, tehát most nem kell nézegetni, mert hát az élővilág sincs nagyon meg benne, de ezek mind csodálatos dolgok, és tényleg ez az, ami ide.
1: Neked ez Cegléd?
0: Akkor. Nekem ez is Cegléd, de hát még oly sokat. Itt megint mondhatnánk a verset, hogy ki gépen száll fölében, neked mit rejtettél ki, hogy járat, svadlak tanyát nekem, szöcskét, ökröt, tornyot, szállít tanyát. Ugye a költő honnan mutatja be, ki elsuhan felettünk, az csak át lehetett, de én igen
1: pedig
0: látom.
1: Pedig még nem is volt drónja.
0: Igen, ugye? De nekem minden egyes ház, még tudtuk a házak számait, az utcák nevét.
1: Meg hogy melyik házban ki lakik, Rózsakanéni, Pista bácsi.
0: Pontosan, köszöntünk, szokták mondani, hogy lóvá tesz az ember, emberi a ló. Most ez elveszett, de még hál' Istennek, mert itt Cegléden, Magyarországon belül, ugye Pesten elkülföldi esedet, nem tudom, biztos észreveszitek, amikor jártok, rengeteg a külföldi. Itt azért még egy intés, egy bólintás, egy köszönés benne van. Én azt gondolom, hogy
1: ez, még itt megvan.
0: Ez jellemzi Ceglédet, ez ismeri, ha várjál, valahol olyan ismerős, hogy valahonnan, szia! Te is, nem tudom, hogy jó vagy pozitív élménnyel, de ezt a szatyit ezt valahol már láttam a szemben, ez a mosolya. Szóval ez egy jó dolog, és azt gondolom, hogy törődünk is egymás, hogy megkérdezik esetleg nem csak felszínesen, hogy fél jó, te tényleg jó vagy egyébként, vagy iszol te rendesen, mert ez nagyon szarul nézek ki, vagy...
2: Amiket Miki mond, látod, azok az élmények, emlékek, emberekhez kötődő kapcsolat, és 19. században Camillo Sitte, és talán ez lett a záró gondolat, azt írta, hogy a város nem más, mint interakciók összessége, és szerintem ezt Miki nagyon jól megragadta.
1: Nagyon jól, és nagyon jó példákat hozott erre, én azt hiszem, és hú, hát szerintem most kéne elkezdeni ezt a beszélgetést igazából, de ezek is nagyon-nagyon értékes dolgok voltak, amiket elmondtál, Miki, és nagyon szépen köszönjük itt a jubileumi 100. adásunk végén, mert hát sajnos csak be kell rekesztenünk ezt az adást is, és majd jön a 101. Természetesen azzal is majd valami jót szeretnénk letenni az asztalra, valami jó kis témát találunk majd addig. Dávid, köszönöm szépen mind a kettőtöknek, és akkor legyen itt vége ennek a mai adásnak.
2: Köszönjük.
1: Köszönöm
0: szépen.
1: Szebeni Dáviddal és Ungvári Miklóssal beszélgettem. Cegléd Rádió FM
3: 92.5. Kedves hallgatók, a beszélgetés után újra a mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Tartsanak velem, jó rádiózást! Let's go, girls!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti tér. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Azon a mutatón, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a száraz meleg idő. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Orvosokat avattak a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel, 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az országos polgárőrnapon a belügyminiszter. Pósfai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra, miközben a társadalom a munkájukat sokszor természetesnek veszi. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait.
2: Az időjárásról.
6: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András. Azonnal folytatjuk a szobban délutánt a kiváló slágerekkel, a Céglédia kedvenceivel, nem sokára pedig a lapszemle nevezhető rovatnak. Köszönhetően visszatekintünk az elmúlt időszakra, megnézzük, mi történt a híres emberekkel, ezért is maradjanak velem.

0: információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. A hazai influencer világ legismertebb arcai gyűltek össze. Zsigmond Angi kedden még nagy erőkkel kereste a megfelelő ruhát az eseményre, most pedig már hihetetlen felvételeknek lehetünk szemtanúi, hát már aki rákattan a borsonline.hu felületre. Úgy tűnik, idén nyáron egymást érik a sztárbulik, Zsigmond Angi ezek szerint sztár, na mindegy, és ezúttal ő került sorra, hogy igazán emlékezetessé tegye a születésnapját. A gyönyörű influencer, írja a portál, micsoda, influencer rapper, bocsánat, kedden elárulta a Borsnak, hogy egy közel 50 fős exkluzív partija lesz a Lupatónál, ahová csak a kiválasztott vendégek léphetnek be. A buli kedden vészesen közeledett, amikor Angi sietve adott interjút a lapnak, és megosztotta a meghívottak listáját. 50 fő szülinapom lesz a Lupán, nagy buli lesz, ez most zártabb körül, csináltunk egy eseményt, és csak a meghívottak tudnak bejönni kód alapján. Ott lesz Frey Timi, Eled Junior, Sophie, Halastyák Fanni, Cédesz, nem én szerveztem amúgy, hétfőn írták össze nekem a névsort, mesélte Zsigmond Angi, aki eközben megnézte a névlistát, és elmondta, hogy a házasság első látásra sztárja Deák Beka és a Miss Universe Hungary győztese kis Kamilla is a meghívottak között van, majd idő hiányában így zárta a beszélgetést. Ez egy délutántól kezdődő iszogatás lesz, és még ruhám sincsen, nagyon meg kell pörgetnem a dolgokat. Ezt ő mondta, nem én mondom. A névsorból jól látszik, hogy az a influencerek új generációja ismét együtt ünnepelt, ráadásul Zsigmond Angi exe, Mészáros Bende is megjelent a partin. Az utóbbi hónapokban egyébként is egyre többször lehetett együtt látni ezt a társaságot, akik nem csak a közösségi oldalakon, hanem a magánéletben is szoros barátságot ápolnak. Ennek egyik legjobb példája Frey Timi, nemrégiben megtartott 22. születésnapja volt, amelyről még napokkal később is beszélt az internet. Most pedig úgy tűnik, Angi veszi át a stafétát, akinél a helyszínválasztás sem lehetett véletlen. A Lupató az elmúlt években Budapest egyik legnépszerűbb nyári találkozó helyévé vált, ahol a hőségellen a legjobban lehet küzdeni. A hűsítő strandolás mellett rendszeresen rendeznek prémium eseményeket és VIP partikat is. Angi születésnapja is inkább egy exkluzív nyári összejövetelnek mutatkozott, mint egy hagyományos házi bulinak. Akit érdekel a sztori bővebben, kattanjon a borsonline.hu felület fel.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-től a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. A való világ után Fenyvesi Barna nem az a lány párjaként vált ismerté, már akinek ismertek ők, sőt, meg is kérte az énekesnő kezét, de jegyességük alig több, mint egy hétig tartott. A kapcsolatuknak állítólag Fanni hűtlensége vetett véget, bár ő ezt azóta sem ismerte el, így azt, hogy mi az igazság, csak ők ketten tudhatják. A szakítás körüli balhét azonban az egész ország végignézte. Ugyanis elképesztő nyilvános sárdobálás indult be, ami az exek csatájában csak folytatódott, és bár a hírek szerint nem az a lány Serleg Albert mellett azóta rálelt a szerelemre, kettőjük viszonya továbbra sem rendeződött. Az exek csatája új évadához kötődően egy reunion epizódra szintén sor kerül, ahol a tavalyi évad szereplői közül többen visszatérnek. Köztük van természetesen nem az a lány és Fenyvesi Barna is, akiknél úgy tűnik pont ott folytatódnak a dolgok, ahol egy évvel ezelőtt abba hagyták. Az egykori villalakú ugyanis azt állítja, annak ellenére, hogy nem az a lánynak új párja van, Opitz Barbie exe, azaz Serleg Albert személyében olykor az éjszaka közepén az ő társaságát keresi. Ebből a kijelentésből pedig természetesen hatalmas balhé lett, amire Kamarás Norbi is csak kapkodta a fejét műsorvezetőként. A csatorna rövid videójában, ami egy kis betekintést nyújt a reunion epizódba, látható, ahogyan az egykori sztárpár mintsem törődve a kamerákkal egymásnak esik. Valószínűleg olyan időpontomban jön ez meg, hogy te szeretnél velem kommunikálni, amikor esetleg mondjuk becsicsentesz, vagy bármi ilyesmi vetette fel Barna. Én egy példát tudok erre mondani, amikor ez ténylegesen így volt, az pedig konkrétan a műsor után volt valamikor, de hogy én veled kommunikáltam bármikor azóta bármennyi keveset is, nem tudok ilyet mondani. Viszont ebben teljesen igazad van, volt egy alkalom, válaszolta még higgadtam Fanni. Jó, de Sophie is egy hónapja hívott még, hogy ott vagy a ház előtt és menjek le, mert nem vagy képben, és én vagyok az egyetlen, aki meg tud nyugtatni, folytatta a valóságshow sztár. Oké, akkor álljunk meg, velem nem beszéltél, én nem hívtalak, de most megint odafajulunk, hogy elkezdünk vitatkozni. Elkezdesz velem kötekedni, most is mondod, hogy ott volt a barátnőm a ház előtt, és azt mondta, hogy gyere le, mert csak te tudsz megnyugtatni, hát nem is tudok róla, de akkor menjünk bele. Ezt kifütyültem, akkor csináljuk, kelt ki magából Fanni teljesen, de az egyelőre sajnos nem derült, hogy végül sikerült-e rendezniük a vitát, nekem van egy tippem, biztos, hogy nem. Akit érdekel, nem az a lány, és ennek a barna gyereknek a története, az kattonjon a borsonline.hu felületre.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1. Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati északnyugati szeles sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések, hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Vált

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A pörög azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: KGM. Made in Korea.
10: Ti hova mentek idén nyaralni?
11: Ahova csak akarunk.
10: Jó, de mégis melyik hotelbe?
11: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
10: Komolyan? És honnan szereztetek?
11: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Folytatódik a száraz, meleg idő. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait.
2: Az időjárásról.
12: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Iszak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét-Iszak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában is. Remélem rám hallgatnak, már csak azért is, mert nem sokára. A mai nap a július 4-ével foglalkozok, tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén

kedves hallgatók, július 4-e van, a mai napon az Úrrikok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Rajmund, Illés, Berta, Bettina, Fédra és Odó nevű ismerőseiket is. Az Úrrik a német eredetű Ulrich névből származik, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal tartsunk.

hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Ezen a napon 44 éve házasságot kötött Sharon és Ozzy Osbourne. 57 évvel ezelőtt jelent meg a Rolling Stones Honky Tonk Woman című száma. 75 éves ma Grand Pierre Attila csillagász, zenész és költő, a fizikai tudományok kandidátusa. 74 éve született Pál Éva énekesnő, a Kócz Babák, majd a Neoton Familia együttes tagja, Pál József Kossuth-díjas feltaláló lánya. 1973-ban csatlakozott a Kócz Babák ének trióhoz, mint a csapat szólistája. Temperamentuma, robbanékonysága szint adott, a később a Neoton együtteshez csatlakozott lánytriónak. Pál Éva hangja és hangszínének egyedisége, valamint szakmai profizmus hamar meghozta az eredményt. 1978-ban a Pop Match szavazáson az év énekesnője cím harmadik helyezését érte el, vagy nyerte el. Ebben az évben immáron Neoton Familiaként a zenekar fellépett Cannes-ban, ami demzenei fesztivál, ahol szólót énekelt óriási sikerrel. 1979-es lemezükön a Napraforgón Éva a több szólódat is énekelt, olyanokat, mint a hatalmas láger, a Szombat este táncol, a Dinamikus Szia és a Vagány hangvételű Megőrülök a szerelemért. 1982-ben már elviselhetetlen körülményeket teremtettek számára a Neotonban. Ekkor szánta rá magát élete legnehezebb döntésére. 10 év együttzenélés, koncertek és rengeteg turné után 1983 elején öngyilkossági szándékai elől menekülve megvált a csapattól, innentől kezdve pedig szólóban énekelt. A Neoton szóba került, úgyhogy már is jön a formáció itt a Cegléd Rádióban.

13 évvel ezelőtt hunyt el Barry White, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekes, zeneszerző, producer. Annak idején, ezért fogalmazok így, a kis Barry hangja ugyanolyan volt, mint a többi korabeli gyereknek. Kiskamaszként azonban egy reggel saját maga és anya legnagyobb megdöbbenésére a minden fiatalt utolérő pubertáskori mutálás csodát tett a hangszálaival. Egyszerre hihetetlenül mély és puha hangja a mai napig a könnyű zene egyik legjellegzetesebb áruvédjegye lett. Amint megszólal, a tulajdonosának a Szerelem Rosemária becenevet biztosító búgó basszus, a hallgató egyből tudja, hogy csak is egy Barry White lemezzel lehet dolga. A nagy közönség az 1972-es Walking in the Rain with the One I Love című Love Unlimited szám révén ismerkedett meg, mely elindította szóló karrierjét. A 70-es években olyan nagy slágerek kötődnek a nevéhez, mint például a Can't Get Enough of Your Love, Babe, vagy a You Are the First, the Last, My Everything, és még sorolhatnánk. Bár erősen szexuális töltetű stílusa és dalszövegei miatt a paródiák egyik fő célpontja volt, Barry White élő fellépései legendássá váltak a 70-es évek végén. A diszkókorszak elmúltával Barry a rhythm and blues felé fordult. A 80-as években népszerűsége csökkent, de a koncertjei továbbra is hatalmas sikerrel zajlottak világszerte. 88-ban egyébként Budapesten is fellépett. 2002. szeptemberében szélütés érte, amiből már soha nem sikerült teljesen felépülnie. Egy hollywoodi kórházban érte a halál július 4-e reggel, egy hónappal legkisebb gyermekének, Barry Annának születése után. Az orvosok verseelégtelenséget állapítottak meg. Két feleségétől 8 gyermeke, Catherine Dentontól egy törvénytelen fia és számtalan unokája volt. Gyermekei közül Barry White Jr. a 90-es években Magyarországon élt és zenélt is. Barry White következik itt a 92-től.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
5: FM
1: 92.5
5: Cegléd Rádió.
1: Minden dal közös ismerő.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után Szigalai slágerét játszom itt a 92-t. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Tizedik Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a száraz meleg idő. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörés ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel, 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mizse határában mintegy 3 hektáron ég az erdő ajnövényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzet lángol foltokban. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg. A szél nehezíti az oltást.
2: Az időjárásról.
4: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben. Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk azonnal dalokkal, hamarosan pedig a VB-vel, a labdarúgó VB-vel foglalkozunk egy picit. Maradjanak velem!

0: szenzációk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tojkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Világbajnoksággal foglalkozunk a folytatásban is. Meglehetősen optimista gondolatkísérletet vitt végig a BBC még kedden, és arra jutott, nem kizárt, hogy a norvég Erling Haaland eljuthat a 260 válogatott gólik karrierje során. Felidézték, hogy Norvégia 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot a legjobb 32 között. Ez volt az ország történetének első VB győzelme az egyenes kieséses szakaszban. A győztes gólt Haaland kotorta be Jaja Fofana kapujába. Utána a norvég csapat nagy örömmel evezgetett a gyepen a szokásos rút kiáltva. Haaland már a selejtezőben szórta a gólokat. A Moldovának 5-5 vert be egy meccsen, de Mester 3-ast ért el a román, a kazak és a gibraltári válogatottak ellen is. Jelenlegi állás szerint 53 válogatott meccsén 60 gólt szerzett, tehát átlag 72 percenként betalál. A cikk megjegyzi, az első 55-ből egyet se lőtt nagy tornán, ugyanis mióta ő is kerettag, azóta Norvégia nem járt nagy tornán, VB-n utoljára 1998-ban, EB-n pedig 2000-ben. Ezen a világbajnokságon már 5 gólt lőtt, nála többet csak az argentin Messi és a francia Mbappé szerzett. Haaland az utóbbi 13 válogatott tétmeccs mindegyikén betalált, és nem csak gyenge ellenfelek, hanem például a VB-ről Bosznia miatt lemaradó olaszok ellen is. A világbajnokságon 2-2 gólt bevert Iraknak és Szenegálnak, majd padoztatták a franciák ellen. Elefántcsontpart ellen vége volt a pihenésnek, rögtön be is rúgta a győztes gólt, pedig csak 10-et passzolt a dallasi meccsen, ebből 8-at sikeresen, és 27-szer ért csak labdába az egész mérkőzésen. A BBC összevetette a teljesítményét a portugál Ronaldóéval, aki eddig 231 válogatott meccsen 145 gólt szerzett 41 éves korára. Ez azt jelenti, hogy Ronaldo 1,59 meccsenként lő gólt, Haalandnál ez a szám 0,88. Ez a kalkulációjuk szerint azt jelenti, hogy Haaland a 128. meccsen elérheti Ronaldo góljainak számát, ha azzal számolunk, hogy Norvégia évi 10 válogatott meccset játszik, Haaland 7 év múlva 32 éves korára elérheti ezt, és akkor már 10 éve fiatalabb lesz, mint most Ronaldo. Persze ehhez nem árt, ha a Norvégia kijut minden világversenyre, Haaland pedig szinte mindig pályára lép. Ha a fent vázolt gólszerzési tempója megmaradna, 41 éves korára 260 gólnál járna. Wayne Rooney, az angol válogatott korábbi játékosa, most BBC elemző, azt mondta, a norvég csapat Haaland miatt olyan jó. Nem igazán volt benne a játékban, de aztán megszerezte a győztes gólt, mondta róla Rooney, aki pozitív értelemben pusztítónak nevezte Haalandot. Szlovákia szövetségi kapitány a mai világfutball legnagyszerűbb gólszerzőjének nevezte őt. Ennyit Haalandról.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

újdonsággal foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a 92-tön. Nagyot megy a közösségi médiában a 2020-ban meghalt argentin futballikon Diego Maradona mondata, aki állítólag már 2018-ban megjósolta, hogy negyedekre fogják szabdalni a foci meccseket az észak-amerikai világbajnokságon, és valóban találni cikket róla, amiben ilyesmiről beszél. Maradona 2018-as oroszországi VB-n a venezuelai Telesur kommentátora volt, aminek műsorában már azt is kritizálta, hogy három észak-amerikai ország rendezheti a 2026-os VB-t, ellenérzését az alábbiakkal indokolta. A kanadaiak jósi elők lehetnek, az amerikaiak 4-25 perces periódust játszanának a világbajnokságon, de 100 percet kéne játszanunk. Mexikó két meccset nyer, aztán szembe kerülnek Brazíliával vagy Németországgal is kiesnek. Papíron változatlanul két fél időre játsszák ugye a futballt a VB-n, de bevezették az ivószüneteket, amikre persze reklámokat is rádobtak. Ezt a közönség rendszeresen fügykoncerttel honorálja, több edző és játékos is beszólt már miatta. Gianni Infantino FIFA elnök szerint viszont nem rossz. A 442 felidézte már az 1994-es amerikai VB előtt is felmerült a játék negyedekre bontása, ugyanis az amerikai tévéket megijeszthette, hogy 45 perces játékrészek vannak, amiközben alig lehet reklámokat adni, ráadásul az 1990-es VB gól szegény és nyomokban unalmas volt. Ebben az évben az akkori FIFA elnök dobta be az ötletet, hogy a foci betörhessen az amerikai piacra. Az ötletet az UEFA és a szabályalkotó testület sem támogatta, ment is a levesbe, most nem vezetik be Európába, de például a mezőnyjátékosok hazaadásait innentől nem foghatják meg a kapusok, szóval volt új szabály azért, az 1994-es VB pedig így is pénzügyi siker lett. Hát ennyit a labdarúgó világbajnokságról egyelőre. Cegléd Rádió FM 90.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánkat illeti. Holnap, vasárnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat elszórtan egy-egy futózápor. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések hajnalban 9 és 18, délután pedig 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Ezen a napon is élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26-32 fokra számíthatunk.
1: Ceglédrádió.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Folytatjuk mindjárt dalokkal, jönnek műsorvezetők, én meg megyek, de holnap után újra jövök, hétfőn reggel 6-kor. Kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is támogatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap után reggel tali, visz, ha

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a száraz, meleg idő. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását. Országszerte zajlanak a nyári gyermektáborok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Peszkov régió ellen is. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták. 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Rakéta találatért több civil létesítményt Odessa megyében is. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek.
1: Az időjárásról.
4: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradt

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folytatódik a száraz meleg idő. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító gép miatt riasztották a magyar grippeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Peszkov régió ellen is. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Rakétatalálat ért több civil létesítményt Odessa megyében is. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek.
1: Az időjárásról.
6: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Folytatódik a száraz meleg idő. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító gép miatt riasztották a magyar grippeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente, írta a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a Kékbolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat, és felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte, hogy Áder János egy 720 négyzetméteres, állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten.
1: Az időjárásról.
3: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kovács Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, és önök jó esetben válaszolnak. Ezt megtehetik a 0635-92-95-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegletradio.hu-ra, ezt már önök döntik el, és hogyha van kedvük, a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegletradio, de ezért leginkább az SMS és az e-mail válaszok szoktak népszerűek lenni. A kérdésünk egy új kérdés, egy teljesen új témával jelentkezünk. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez nekem hazai terep, mi sokat kirándulunk a baráti körrel és a családdal is néha, úgyhogy volt mindenféle esetünk már, de voltak sulis kirándulások, volt egyetemi kirándulás, ahol hát mindenféle izgalmas dolog történt. Minden esetre ebből a témából én majd biztos, hogy tudok megosztani dolgokat önökkel, de a fontos, hogy önök megosztanak velünk, úgyhogy küldjenek mindenképpen üzenetet, hogyha volt félelmetes kirándulós élményük. Lássuk, hogy milyen problémák adódhatnak egy kiránduláson. Számos olyan tényező adódhat, ami félelmet vagy aggodalmat kelthet, akár fizikai veszélyekről, akár a természeti kiszámíthatatlanságról beszélünk. A leggyakoribb félelmek a következők. Eltévedés. A legismertebb félelem különösen ismeretlen terepen, jelöletlen utakon vagy rossz látási viszonyok között. Időjárásváltozás. Egy hirtelen jött vihar, nagy eső, villámlás vagy hirtelen lehűlés komoly veszélyt jelenthet, vagy a köd, hogyha hirtelen megérkezik, az sem kellemes, ezt már csak én teszem hozzá. Vadállatokkal való találkozás erdei környezetben, például vaddisznó, medve, a közelségük is félelmet kelthet. Sérülések, ficamok, törések, vágások, melyek távol a segítségtől történnek, fizikai kimerültség, amikor a túra nehezebbnek bizonyul a tervezetnél, és elfogy az erő, vagy az élelem és a víz. Felszerelés hiánya, nem megfelelő öltözet, itt szintén a víz vagy az élelem hiánya, és a megfelelő felkészülés elmaradása miatt. A biztonságos kirándulás érdekében fontos a megfelelő tájékozódás, a felszerelés ellenőrzése és a társakkal való kommunikáció. Ezt egyetemen tanultuk meg, Kerinek hívták a tanárunkat, aki egyébként a judo oktató is volt, és ő mondta, hogy mindenkinek lesz egy száma. Ahányan voltunk, mondjuk 15-en, 1-től 15-ig mindenkit beszámoztunk, és egy adott pontban ő elkiáltotta magát, hogy egy, és mindenkinek kellett mondani a saját számát, és hogyha végéig értünk, akkor tudtuk, hogy megvan mindenki. Egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy tudjuk, hogy minden tagja a csapatnak megvan, ezt ajánlom bevezetni. De volt találkozásunk állattal, mert hogy Salgón éjszaka kiszöktünk az egyik barátommal, akkor zenekari táborban voltunk, és kirándulással kötöttük egybe ezt a zenekari táborozást. Na, mi kitaláltuk, hogy éjszakai túrára megyünk, és hát gyakorlatilag egy 30-50 méternél messze nem jutottunk a tábor kerítésétől, mert motoszkálást hallottunk az úton, és később meg is láttuk, hogy egy vaddisznó, valószínűleg vaddisznó mama, meg a kicsinyei szaladtak ki az útra, úgy 50 méterrel előttünk, úgyhogy egyből nyargaltunk vissza a tábor területére, de volt olyan sztorink is, amikor az egyik barátunk azt gondolta, hogy vicces lesz, hogyha eljátsza, hogy rohama van, és hát még a nyálát el is kezdte kicsorgatni a száján, meg rángatózott, aztán persze ránk szólt, hogy csak vicc volt, de egy olyan területen voltunk, hogy 8 kilométerre kb. Senki, tehát maximum mentőhelikopter tudott volna leszállni, hogyha hívni kell, de hát ő ezt viccesnek gondolta, majdnem megvertük. Ezután, és akkor itt jöhettek volna a sérülések, a ficamok, törések, vágások, de persze nem bántottuk, viszont nagyon-nagyon, leteremtettük Zoli barátunkat, azóta sem csinált ilyet, sőt, azt hiszem, hogy azután már nem is jött velünk kirándulni, inkább a biztonság kedvéért. Úgyhogy ilyen történeteim vannak nekem, meg aztán még biztos, hogy több dolog is eszembe jut majd a műsor alatt, de a lényeg, hogyha volt ijesztő kirándulós élménye, küldj el nekünk 0635 92 5 92 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét Hangja mai kérdése, ez egy új téma, amivel még nem foglalkoztunk, és hamarosan meglátjuk, hogy mennyire népszerű, és mennyien írnak nekünk. Az biztos, hogy Laci egy hosszú üzenettel a zenék alatt már meglepett minket. Ezzel megyünk tovább, de hogyha ön is elküldené a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n megteheti. Nos, tehát Laci üzenete. A párom, amikor nem ér rá, olyankor akár egyedül is szeretek kirándulni, így a jó idő miatt a kedvenc dombos erdős útvonalamon felmentem a szakadék tetejére, és a szokásos panoráma tárult elém. Ekkor valami üvöltözést hallottam, mintha valaki nagyon nagy hangon magyarázná a dolgait a haverjainak. Eleinte csak viszonylag trágár szövegeket, aminek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, majd elkezdett olyanokat kiabálni, hogy ő azt szereti, a sír, a nő, és a félelem elakad a torkán, hogy levegőt csak kapjon, és ehhez hasonlókat. Na, itt már ledöbbentem, néztem lefelé, és kerestem, hogy honnan jön ez az undorító szöveg, és akkor láttam, hogy nem a haverjának magyarázott, hanem velem akarta megosztani ezeket az undorítóbbnál undorítóbb nézeteit jó nagy távolságból. Én ugyan egy rendesen sportoló férfi vagyok, aki korábban küzdősportolt, hobbi szinten, így bennem nem keltett félelmet, viszont annál nagyobb undort váltott ki. Egy nő viszont egyedül hogyan kiránduljon így nyugodtan? Milyen ország ez, hogy így sétálni elmenne az ember, de nem teheti meg nyugodtan a természetben? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy mindenki biztonságosabban, nyugodtabban kikapcsolódhasson és zavartalanul sportolhasson a természetben? Hát ezeket nem én fogom megválaszolni, de igen, nagyon kellemetlen a szituáció. Az első blogban felsoroltak közül egyik sem volt benne, tehát nem eltévedés, vagy időjárás, vagy vadállat, vagy sérülés okozta a problémát, hanem egyszerűen úgy tűnik, hogy beteg ember, aki hát ilyeneket kiabál valakinek, akit meglát valahonnan, és hát ez azért elég ijesztő, mármint egy férfiként is persze fura lehet ezt végighallgatni, de hogyha egy nő van ott, hát nem is akarok belegondolni. Szóval igen, az ember is ilyen veszély lehet azért egy kiránduláson. Mi mindig jó fej túrázókkal találkoztunk eddig, de hát ki tudja, hogy mindenki az-e, és hogy miért megy az ember az erdőbe, hogyha ilyen gondolatai vannak.

0: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye egy új téma a Ceglét hangjában, és jönnek a válaszok szép számmal, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n. Lehet, hogy nem olyan eszméletlen megbotránkoztató, de azért elmondom. Hülye 9-esként az erdélyi kiránduláson elmentünk az erdőbe iszogatni, hogy a tanárok ne vegyék észre. Annyira nem voltunk messze a szálláshelytől szerencsére. Iszogattunk, beszélgettünk, egyébként kulturáltan, nem ordibáltunk meg semmi. Erre mindenkinek elkezd vinnyogni a telefonja egy medveriadó. Oldalra néztünk, ott van a nagy dög tőlünk kb. 30-35 méterre, és a telefonzaj miatt eléggé felkeltettük a figyelmét, ott szugerált minket. Olyan sebességet futottunk vissza a szálláshelyre, hogy csak na. Szerencsére nem követett minket, de akkor azt hittem össze kakilom magam. Azóta se voltam erdőben, meg ilyen kevésbé frekventált helyen kirándulni, se egyedül, se mással, írja nekünk Gergő. Hát ez igen komoly élmény, egy medvével ez mondjuk 30 méterre lenni. Mondom, nekem egy vaddisznós élményem volt, az is nagyon rossz volt. Akkor is nagyon megijedtem, főleg hát mivel az egy anyuka volt, és az mindig védelmezi a kicsinyeit. A medvénél meg ki tudja, de minden esetre igen, ez benne van a pakliban. Milyen szerencse, hogy a telefonotok, vagy hát kérdés, hogy szerencse. Egyébként nemrég, pár évvel ezelőtt a magyar határon is átjött a medve, és mi ugye többször említem, hogy járunk Salgóra, és a Salgón a tábor gondnoka, Robi bácsi, ő találkozott a medvével, ő mindig viszi a kutyáit, most azt hiszem, hogy Rottweiler kutyái vannak, viszi a hegyekben sétálni, és egyszer úgy volt medve találkozása, hogy gyakorlatilag a kutya észre se vette szerencsére, a kutya szaglászott, Robi viszont meglátta egy 50 méterre előttük a medvét, ahogy az is szaglászik, és talán az észre is vette őket, mert egyszer felemelkedett két lábra. Robi pedig fogta a kutyát, és szépen csöndesen elvezette és elsétáltak, nem történt semmi komoly baj, de azért szemtől szemben állni egy ekkora állattal, és abba sem merek belegondolni, hogy mi van, hogyha a kutya észrevette volna, hogy vagy odaszalad, rátámad, vagy ebből nagy baj is lehetett volna. Minden esetre ebben az esetben nem történt baj, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és igen, állattal találkozni az nem egy szerencsés dolog, és igyekezzünk megőrizni a hidegvérünket. Most pontos tanácsot nem tudok adni, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni, de valamit biztosan lehet, úgyhogy ez a futás itt éppen Gergőjéknél bejött. Hazafele erdőből hirtelen ránk esteledett, az akkori barátnőmmel mentünk. 10 perc alatt nappali fényből ilyen éppen látsz jelenség lett, teljesen a semmiből. Mély, morgó kutyához hasonló hangot hallottunk, semmit nem láttam, pedig szét is néztem nagyon alaposan. El is iszkoltunk a fenébe, de a hang egy ideig követett minket, írja nekünk Ádám. Hát ez is elég para. Velünk egyszer olyan történt, hogy hirtelen lehűlés, és el is kezdett esteledni, tehát ment le a nap, és olyan köd jelent meg ezen az erdős dombos tájon, hogy egyszerűen nem tudtuk, még ismerős volt az útvonal, de az ismerős útvonalnak a hirtelen besötétedés egyszerűen eltakarta azokat a jeleit, hogy mi merre szoktunk menni. Tehát igazából, hogyha az ember 3 métert lát, akkor nagyon nehéz megtalálni azt az ösvényt, ahol leszoktunk menni és haladunk vissza a szállás felé, mert hogy nem látunk az ösvényig, nem látjuk azokat a fákat, amiket megszoktunk. Az nagyon para volt egy ideig, és hát tulajdonképpen aztán szerencsésen visszataláltunk, vagy ösztönből, vagy nem tudom, de többen összebeszélve a tapasztalatainkra, meg emlékeinkre hagyatkozva végül megtaláltuk nem pontosan azt az utat, ahol menni szoktunk, de kijutottunk egy bekötő útra, amit megismertünk, és onnantól már megvoltunk szerencsére, nem volt az sem egy egyszerű helyzet, de még higgadsággal és odafigyeléssel azért ki lehetett jönni belőle. Ha van önnek is ijesztő kirándulós élménye, küldje el nekünk 0635-925-925.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: ijesztő, kirándulós élményeket várunk, kedves hallgatók, ma a Cegléd hangjában. Nem azért, hogy bárkinek elvegyük a kedvét a kirándulástól, de talán tanulságként szolgálhatnak ezek a sztorik, és akkor mindenki figyelmesebben megy el kirándulni majd. Úgyhogy nézzük a következő üzenetet. Merzse Mocsár 1998 körül. Rendszeresen jártunk le biciklivel, én akár egyedül is. Egyik alkalommal már esteledett, hazafelé tekertem, amikor hallottam, hogy motoszkál valami a fák között. Megálltam és láttam a kis malacokat kb. 10 méterre. Na egyből tudtam, hogy ezek bizony a demo változatok, tehát demo változatnak fogalmazza meg a kedves hallgató a kis malacokat, és a közelben van a full version, tehát a teljes verzió, aminek drágán meg lehet vagy kell fizetni. Elkezdtem tekerni, ahogy csak tudtam, és meg is jelent csörtetve anyuci, szerencsére akkor már elég jó sebességet elértem, pedig akkoriban még rendesen homokos talaj volt, még a turista ösvényen is. Tapostam a pedált, ahogy csak tudtam, Armstrongot is hátba veregethettem volna, annyi adrenalin zakatolt bennem. Durván parás volt a visító, szörcsögő, röfögő hang is, nem az a szelíd, simogatni való kucu volt. Hát ez nagyon komoly, István írta nekünk az üzenetet. Igen, ezekből tanul az ember, azt hiszem, és amikor a kicsinyeit kell védelmezni egy anyadisznónak, hát az senkinek nem kívánom. Az ember hozzá van szokva a normál disznóhoz, ahhoz képest szerintem nagyon ijesztő tud lenni egy ilyen állat, úgyhogy igen, hát szerencséd volt, és jól tetted, hogy elmenekültél abból a szitúból. Erdős hegyre toltam fel a bringát, hogy majd a másik oldalon legurulok, és félúton hallottam, hogy valami megy a bozótba mellettem kb. 2 méterre. Hát egy nagy vaddisznó volt az 5 gyerekével együtt, akik már szintén elég nagyok voltak, mert feketés volt a szőrük. Gyorsan eldobtam mindent, és beálltam egy fa mögé, amíg elmentek. Ez is egy jó taktika, ezek szerint Dani írta nekünk az üzenetet, mindenki csak nagyon óvatosan. Gondoltuk párommal, jó ötlet lenne éjjel túrázni az erdőben nyáron, hogy napfelkeltekor valami üstököst keresünk az égen egy kilátóból. Éjfél körül értünk az erdőbe, majd pár méter megtétele után hatalmas morajlás, visításszerű hangok, ágrecsegés több irányból egyszerre, egy csapat vaddisznó fogadott minket, jobbnak láttuk visszafordulni és békén hagyni az erdőt éjszakára. Hát igen, ez a vaddisznó kérdés, ez azért Magyarországon úgy hallom, hogy visszatérő, és hogyha önnek is volt hasonló sztoria, ami talán ijesztő élménynek mondható kirándulás alatt, akkor ezt nyugodtan küldje el nekünk, mert a második témá is ez lesz. Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt az FM 92-tön.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki.
1: Az időjárásról.
5: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy új témával jelentkeztünk a mai napon. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Erre vagyunk kíváncsiak, és ezt elküldhetik, ha van kedvük, a 0635925925-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra is. Hát amelyik szimpatikusabb, de akár Facebookon is írhatnak nekünk, jönnek a válaszok szerencsére, és az első óra tapasztalata az, hogy egy kirándulás legnagyobb veszélyforrásai az eltévedés, az időjárásváltozás, vadállatokkal való találkozás, sérülések vagy a fizikai kimerültség, és ezekből is a vadállatokkal való találkozás, azon belül is a vaddisznók voltak a legnépszerűbbek az első órában, és egy ilyen üzenettel megyünk tovább, ami e-mailben érkezett tőlünk. 2 vaddisznó spotting, ez a cím. Egyszer geoládázás közben a dzsindzsásban araszolva hallottam közelről a röfögést, odanéztem, karnyújtásnyira állt tőlem a jószág, szerintem 2 percig még levegőt sem vettem, úgy megijedtem, de szerencsére valami pacifista példányt fogtam ki, mert rövid szemezés után otthagyott. Egyszer a 2 kutyámmal túrázva már csak akkor szúrtuk ki az anyakocát a kismalacokkal, amikor már csak 6-8 méterre voltak. Hála Istennek mind a 2 igazi városi kanapé kutya és szófogadó, úgyhogy vették a lapot, mikor szoborrá merevedve sziszegtem nekik olyan halkan, hogy csak tudta, hogy megállsz, maradsz, csssss. Hosszú percekig álltunk, aztán elmentek. Egyszer egyedül túráztam, esős időben, eléggé felázott, meredek terepen, lefelé mentem, és lefelé menet megcsúsztam, és konkrétan lefejeltem egy fát, kis hiány, majdnem eltörtem az orrom pár percig, eszméletlen is lehettem, arra tértem magamhoz, hogy szemerkélt az eső az arcomon, meg vérzik az orrom, de aztán lejutottam a hegyről valahogy segítség nélkül. Azt hittem, hogy itt is lesz még egy vaddisznó sztori, de nem, az igazából, ahogy ígérted, meg volt a 2, meg még egy sérüléses. Hát ebből nagyobb baj is lehetett volna, igen, orvérzéses arc sérülés, amikor eszméletet is elvesztesz, hát az azért durva, senki nem kívánja erdőben, szerintem főleg egyedül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a történetet. Egy dologra tudok következtetni, hogy Robertnek hívnak, de ezt is csak az e-mailből, de remélem nem baj, hogy megosztottam a kedves hallgatókat, hogy a címedből erre tudtam következtetni. Nézzünk még egy történetet. Zemplén, elfogyott a vizem, egyedül voltam, forrás nincs sehol. Falu, félnapi járóföldre, 30 fok van árnyékban, hétköznap tehát kevesen vannak az erdőben, nem is a kék túrán, hanem más ösvényen. Bear Grylls emléktúra lett belőle, megjött egy csapat szembe 3 óra múlva, és adtak vizet. Hú, hát igen, ezt is említettük, hogyha kifogyunk a vízből vagy az élelemből, hát az is kellemetlen tud lenni, és tényleg nincs hová fordulni sok esetben egy erdei túraútvonal vagy egy helyi túraútvonal közepén, de itt szerencsére kaptál vizet, megoldódott a helyzet, de azért csak nagyon óvatosan mindenkinek. Kedves hallgatók, ebben az órában is tehát ijesztő kirándulós élményeket várunk, ha önnek is van ilyen, küldje el nekünk 0635925925-ös, és úgy látom, hogy elég sok üzenet érkezik ahhoz, hogy ebből legyen egy folytatás is, de azért aki csak teheti, írjon nekünk, és én meg, ha csak tehetem, igyekszek bele sűríteni mindenkit.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye, vagy élményük, ha már kedves hallgatókként szólítottam meg önöket? Ezt elküldhetik a 0635 92 92-t, mert ez itt a Ceglét hangja, ahol én kérdezek, és talán önök megválaszolnak. Így tett a következő üzenet küldőnk is. Baráti társasággal kirándultunk nem túl frekventált helyen. Egyszer csak, vagy négy rohadt nagy kutya felénk rohanva, ugatva az úton, ember sehol, én majdnem szívrohamot kaptam, mert sajnos alapból eléggé félek a kutyáktól. Aztán végre megjelenik a két gazda, és ordítanak rájuk, szerencsére megálltak a kutyák, meg aztán megfogták őket, de én azt hittem, nekünk kampec. Ezt Mark küldte el nekünk. Ilyen velünk is történt, persze, hogy velünk is történt, velünk minden megtörtént már kiránduláson. Ott pedig három kutya futott ki egy tanyáról egyébként, egy nem túl távoli tanyáról, és hát egyértelműnek tűnt, hogy védelmezik a területüket. És hát igazából nem tudtunk más csinálni, hanem ösztönösen mindannyian, akik kirándultunk, leguggoltunk és hívogatóan szóltunk a kutyákhoz, akik egyszer csak 10 méterre tőlünk úgy döntöttek, hogy akkor nem acsarkodnak tovább, hanem elkezdték csóválni a farkukat, és végül odajöttek, és meg lehetett simogatni mindet. De hogy mekkora szerencsénk volt, azt azóta sem fogom föl, tehát ez végződhetett volna sokkal rosszabban is, főleg, hogyha mondjuk mi is kiabálva, vagy máshogy reagálunk. Itt ez bejött, de nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy ez a jó megoldás. A kutyák ellen nekünk itt ebben a helyzetben szerencsénk volt. Következő üzenet, Gimi szervezett nyaranta külföldi utakat Spanyolországba, Portugáliába. Rengeteg helyen voltunk, csak megálltunk valami kis városban egy rövid időre. Volt egy kisebb hegy a város szélén, oda felmentünk, láttam, hogy vannak sziklák, letértem az útról, hogy fotózzak, amit nem vett észre senki. Nem voltam elégedett a látvány, azért kimásztam a szikla szélére, ott sem volt jó, mert belógtak a fák, ezért leugrottam a lentebbi sziklára, ott csináltam pár igazán jó fotót, majd realizáltam, hogy ez egy 2 méter körüli ugrás volt lefele, és nem tudok visszamászni. Végül némi ugrálás után sikerült a szélén megkapaszkodni és felhúzni magam, ez már majdnem 20 éve volt, de nem mondtam el senkinek, valamiért azóta se, azok közül, akik ott voltak, pedig párakkal azóta is tartom a kapcsolatot. Ezt meg Feri küldte el nekünk, hát ezekkel a magánakciókkal mindig nagyon óvatosan, ezt kell mondanom, mert egyrésztről megsérülhetsz, másrésztről mi van, ha nem veszik észre, hogy eltűntél, meg hát igen, lehet, hogy ebből mentés is lehetett volna, hogyha esetleg nem tudsz fölmászni, de nem tudom, hogy az volt-e a jó megoldás, hogy kimászol, vagy pedig segítséget hívsz. Minden esetre szerencsére jól végződött a történet. Fejér megyében egy búzatábla mellett néztük az augusztusi hullócsillagokat, amikor a nagyon nagy sötétben valami izomból elkezdett futni, és elrohant az autó mellett. Nagyon para volt, igaz, félig kirándulós csak a sztori. Hát nem tudom, hogy végül is nem. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit történhetnek meg kint a természetben, és ez teljesen lefedi ezt a történetet. Jó lett volna megtudni, hogy mi az, ami elrohant mellettetek, de hát biztos, hogy ott volt valami nagy állat. Egyszer olyan is történt velem, akkor csak bringázni voltam, rendes kerékpárúton bringáztam már sötétedés után, és 2 rendes, nagy agancsokkal rendelkező szarvas futott volna át az úttesten, és ezzel együtt a bicikli úton is, csak pont akkor értem oda, amikor ők is odaértek volna, és nem is tudom, 3 méterre a bicikli úttól fékeztek le a nagy agancsaikkal, meg minden, én meg egy árva bicikli sisak se volt rajtam, tehát talán könyökvédő az igen, de minden esetre pont megálltak, nem tudom, hogy az kellett volna, hogy én fékezek le, vagy annyira hirtelen érkeztek meg oldalról, hogy nem tudtam mit csinálni, én mentem tovább, és szerencsére ők lefékeztek, de benne volt a pakliban ott a találkozás az állatokkal és az agancsokkal is, nem lett volna kellemes. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Továbbra is ez a kérdésünk. Még 2 blokkra visszajövünk, hogyha gondolják, tartsanak velünk.

ijesztő vagy félelmetes kirándulós élményekkel várjuk a kedves hallgatókat a mai adásban, ez itt a Ceglét hangja. Eltévedés, időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések, fizikai kimerültség, felszerelés vagy étel és víz hiánya, ezek a fő félelmek egy kirándulás során, amik megtörténhetnek. Lássuk, hogy a kedves hallgatóinkkal mik történtek. Elmentem egy budai hegység körtúrára egyedül 30 éves nőként. Már a vége felé közeledtem, amikor leültem egy kis tűzrakónál, voltak asztalok, padok, egy csapat is épp ott pihent. Miközben falatoztam, megjelent egy kb. 50-60 közötti pasi egyedül, gondoltam ő is pihen egyet, illetve az feltűnt, hogy amúgy engem észrevett. Én közben végeztem a kis elemózsiámmal, de mivel láttam, hogy néha felém néz, gondoltam megvárom, még elindul, plusz haladjon is, majd indulok később. Így is tettem, hagytam rá rendesen, nehogy utolérjem, erre látom, hogy az első adandó alkalommal egy tábla előtt ácsorog és nézegeti. Itt már tényleg megijedtem, hogy mi a fene. Elmentem mellette, láttam, hogy közben nézeget felém, aztán felhívtam anyukám a telefonon, elmondtam, mi a szitu, és megálltam nem sokkal utána, és virágokat fotóztam, hogy megint elém kerüljön, mert a hátam mögött nem látom, mit csinál. Plusz jó hangosan telefonáltam, hogy lássa, hogy tudja a külvilág, merre vagyok. Elment mellettem, megint hagytam neki bőven távolságot, hogy ne érjen utol, de ismét lassított, és valamiért megállt. Erre nem emlékszem, mit csinált akkor, talán pisilt, de végig telefonban voltam, amilyen gyorsan tudtam, csak mentem, elmentem mellette, és utána pár perc múlva már a kocsinál voltam, így nem lett semmi szerencsére, de azért eléggé meg voltam ijedve, meg anyukám is, írja nekünk Anett. Na hát igen, az egyedül kirándulás már a műsor elején is szóba jött, hogy annak azért megvannak a parái vagy veszélyei, főleg nőként. Úgyhogy remélem, hogy ebből tanultál te is, nem feltétlen futunk össze ilyen emberekkel, sőt, biztos, hogy ez a ritkább, de azért az én közvetlen környezetemben is volt olyan történet, szerencsére az biztonságosan meg jól alakult, hogy egy hölgy és egy úr kirándultak együtt, most az urat csak idézőjelesen mondom, és egyszer csak gondolt egyet, nem voltak túl közel ismerősök, de ismerték egymást, egyszer csak az úriember úgy döntött, hogy hát ő most hátulról elkapja ezt a lányt, és ki tudja, milyen tervei voltak. Az volt a nagy szerencse, hogy arra biciklizett egy másik srác, aki ezt az egészet észlelte, és végül is kimentette a lányt ebből a szituációból, de hogyha ő nem jön ott, akkor nem is tudom, mi történhetett volna. Úgyhogy ez is fontos, vannak ilyen csoportok, ahol kiránduló társat lehet találni magunknak, akár a Facebookon, akár más közösségi oldalakon, de azért hölgyek helyében én csak nagyon óvatosan mennék el, vagy legalábbis komolyabb ismerettség után kettesben valakivel, vagy hát el sem kell menni kettesben valakivel, az elmúlt üzenetből, Anett üzenetéből láthatjuk, hogy simán jöhetnek olyan szituk, amikor egyedül indul az ember kirándulni, csak végül is összefut valakivel, aki nem feltétlenül akar neki jót, de Anettnek szerencséje volt, és azt is köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a történetet. Ez is tanulságos, nem feltétlenül a vadállatoktól, hanem néha sajnos a vad emberektől is tartanunk kell. Hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk, és azoknak, akik esetleg már elküldték az üzenetüket, de még nem hangzott el, jó hírem van, egy másik alkalommal biztosan folytatjuk ezt a témát, mert rengeteg üzenetet kaptunk szerencsére.

0: Szabolcs üzenete, egy rövid üzenet, de ezzel kezdünk. Amikor gipszelt karral kellett a szakadék széléről visszamásznom egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, hogy ne csúszszak le. Hát ez biztos, hogy para élmény volt, úgyhogy Szabolcsnál ez történt. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez tehát a Cegléd hangja mai kérdése, és ez már az utolsó blokkunk. Még egyszer mondom mindenkinek, aki esetleg elküldte az üzenetét, hogy nyugodjon meg, mindenképp sorra fog kerülni, ha nem is a mai adásban, akkor a folytatásban, mert szerencsére népszerű témának bizonyult ez a mai, és lesz majd folytatás is, úgyhogy nem holnap, mert holnap egy másik témával jövünk, de egy másik alkalommal biztos, hogy mindenki sorra kerül. Lássuk akkor a mai utolsó üzenetünket. Egy éve kb. Belefutottam egy csodás családba. Csak a röfögést hallottam hirtelen, hál' Istennek anyuka nem nagyon foglalkozott velem, lassan elhúztam onnan, akkor azért majdnem be, pont. Ezen kívül, ami rosszabb volt, akkor persze emberrel futottam össze, idősebb férfi volt, aki teljesen semmiből jelent meg, eléggé messze az autótól a vicc kedvéért. Nem tudom, hogy részeg volt, vagy micsoda, de nem bírtam lerázni. Vagy egy bő 20 percen keresztül követett és beszélt hozzám minden hülyeségről. Após jött a segítségre, hála Istennek nem olyan messze dolgozott, persze pont ficam után voltam, szóval futni se tudtam rendesen. Eléggé félelmetes volt, és azóta sem járok messze egyedül túrázni, bármennyire is szeretek, vagy akarok menni, írja nekünk Iza. És hát igen, ez is eléggé olyan szituáció, ami most már többször szóba került, szóval hogyha itt voltak velünk az adás elejétől, azért leginkább egy kiránduláson ezt gondolná az ember, hogy az eltévedéstől, az időjárás viszontagságaitól, vadállatoktól, bármilyen sérüléstől, ami ott az kirándulás közben esik meg velünk, kimerültségtől, vagy esetleg a felszerelés hiányától, nem megfelelő öltözet, élelem vagy vízhiánya, ezek a fő problémák, és három üzenetünk is volt így az adás végére, most már mondhatjuk, hogy emberi veszélyeztetés volt, tehát ember által került olyan szituációba a kedves kiránduló, meg a kedves üzenetküldő, hogy azért át kellett gondolni azt, hogy mit és hogyan csináljon, mert ott azért nagyobb baj is lehetett volna. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk erre is, és ne menjünk egyedül kirándulni. A legjobb az, hogyha van velünk egy kisebb társaság, és akkor mindenki tud segíteni mindenkinek, hogyha arról van szó. Viszont a műsor végéhez értünk, kedves hallgatók, nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt is, hogyha küldtek nekünk üzenetet. Mondom, azok se csüggedjenek, akik nem kerültek sorra egy másik alkalommal, nem holnap, mert holnap egy új műsorra jelentkezünk, de hamarosan újra jelentkezik ez a téma, és akkor mindenki sorra kerül majd. Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmüket, maradjanak a Cegléd Rádióval a továbbiakban is, és találkozzunk holnap, amikor újra jön a Cegléd hangja. További jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Give me a second eye.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. I will always...

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén. Több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig.
0: Az időjárásról.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.